0: Jövetmenet úton, útfélen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb útitárs.
2: Mine idemo nikud i ne radimo ništa.

0: A 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene mindenki.
4: A zene mindenki.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
3: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
4: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk!
3: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: 107,1.

0: a retro jegyében.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
3: SMR.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Reklámot hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
4: Régi slágerek.
0: Reggeltől estig.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: 107,1 MHz.
2: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
2: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is.
3: Kellemes ébredést!

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

tudat, mesztelen testét, szintelen festék borítsa mától. Hogy ne tudjam, ne tudjam, ne tudjam, hogy volt száz év, ami hozzád láncol. Kongó nagy termek születtek bennem, hiányod fogja lettem, a jelennek tűnt a múlt, de letéptem róla, csak állarc volt.

0: Arra ereje, velünk van.
1: Szabadkai Magyar Rádió!
2: Reklám következik.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában. Most pedig csapjunk a húrok közé. És szóljanak a rockzene örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és fali órákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámokon lehet, tehát 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
4: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Reklámot hallottak. 107,1. Itt csak retrós láger megy.
6: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Internetes közösségi oldalon is. Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába, 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat egészen 11 óráig. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséi különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. 20-szor erősebb lesz az új kragujevaci szuperszámítógép a nemrég üzembe helyezett gépnél, jelentette ki Danilo Savić. A Data Cloud Technology vállalat igazgatója a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy Szerbia szuperszámítógépes kapacitása, azaz a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra tekintetében egyértelműen a legerősebb országgá válik Dél- és Dél-Kelet-Európában. Bejelentették egy újabb adatközpont kiépítését is Dimitrovgrádban, 2030-ig pedig Újvidéken és Nizsben is tervezik adatközpontok létesítését. Több mint 100 őzbak trófeát mutattak be Topolyán a 4. őzbak trófea mustrán a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szervezésében, szemléltetve Vajdaság gazdag vadállományát. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a főzőverseny volt. A rendezvényen egész nap színes programok várták a látogatókat, a vadászat iránt érdeklődők pedig megtekinthették a vadászfelszerelés bemutatót, valamint a preparált vadak kiállítását is, amely az esemény egyik leglátványosabb része. Volt. 20 darab saját gyártású dokumentumfilmet tett széles körben is elérhetővé a Pannon RTV. A pannonrtv.com honlapon szabadon visszanézhetők a médiaházunk munkatársai által az elmúlt időszakban készített alkotások. A dokumentumfilmek között több díjazott produkció is található. Egyebek mellett a Vajdasági Magyar Fotográfia és Újságírás egyik meghatározó alakjáról, Dormán Lászlóról készült portréfilm, Herceg Zsolt fénykép Dormán László című alkotása, valamint a csantavéri falugondnokról, Olá Csongorról szóló kisfilm, a Mecserik Anita által rendezett A köpeny nélküli hűs című produkció. Visszanézhető a Szalai Attila karikaturistát bemutató, a szuperhősök mégiscsak győztek, az inkluzív gyerektábort népszerűsítő Pont veled és a vidékünket sújtó aszályt vizsgáló Száraz jövő című munkánk is. A dokumentumfilmek honlapunkon, a pannonrtv.com-on a műsoraink rovat dokumentumfilmek kategóriájában találhatók, ahol a felsoroltakon kívül további friss és korábbi produkciók is elérhetők.
8: Sport.
9: Jannik Sinner 2-1-es szett arányban legyőzte Daniil Medvegyevet a római ATP 1000-es salakpályás tenisztorna elődöntőjében. A fordulatos és drámai találkozót a heves esőzések miatt félbe kellett szakítani, így a küzdelem csak szombaton fejeződött be. Sinner maga biztosan nyerte az első játszmát, ám az orosz játékosnak sikerült egyenlítenie a második szettben. A mindent eldöntő fizikai küzdelmekkel teli harmadik játszmát végül a világ első olasz teniszező bírta jobban. A 15 millió euró özdíjazású tenisztorna férfi egyes döntőjében a világ első Jannik Sinner ellenfere a norvég Casper Ruud lesz. A meccs ma 17 órakor kezdődik.
8: Időjárás.
9: Szombaton Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van, ma felhős, szeles, esős és lényegesen hidegebb az idő a korábbi napokhoz képest. Több csapadéka a nap első felében valószínű, a mérsékelt és erős északnyugati szelet helyenként viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csupán 13 fok lesz Vajdaságban.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Mi házhoz visszük a híreket.
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
11: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
12: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
13: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Kaszoli Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában hallhatnak a tejtermelők gondjairól. Ellátogatunk a Topolyai Mezőgazdasági Iskolába is, diákotthonba, majd pedig Oromhegyesen kertészkedünk. Számítunk a figyelmükre a folytatásban is. Jó vételt!
1: Minden nap
2: önöknek szól
1: SME
2: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A tejtermelők szerint helyzetük egyre nehezebb Szerbiában. Stabil piaci árakat és a behozatal szabályozását és a behozatali termékek magasabb szintű ellenőrzését kérik. De vajon honnan érkezik országunkba a legtöbb tej? Kiderül a következő percekben szerkesztőségi összefoglalónkból.
1: Nem is gondolnánk, de Szerbia a legtöbb tejet Bosznia-Hercegovinából importálja. 2025-ben a teljes mennyiség mintegy felét, vagyis összesen 6026 tonnát, amiért körülbelül 4 millió eurót fizetett. A második helyen Szlovénia áll, ahonnan 4678 tonna érkezett. De itt van még a tejpor is. A tejpor esetében a legtöbb import Fehér Oroszországból származott, összesen 1350 tonna, derül ki a hivatalos statisztikai adatokból. Miután a felvásárlási ár és a nagymértékű import miatt tiltakozásba kezdtek a szerbiai tejtermelők, a mezőgazdasági minisztérium közölte, hogy az illetékes intézmények adatai szerint a tej és tejtermékek importja 2025-ben mintegy 41.300 tonnát tett ki, ami körülbelül 29%-os csökkenést jelent 2024-hez képest. A pozitív trend az idei év elején is folytatódott, amivel 2026. januárjában kisebb volt a tej és a tejtermékek importja, mint 2025. januárjában, ami a piac fokozatos stabilizálódására és a hazai termelés kedvezőbb helyzetére utal, áll a minisztérium közleményében. A köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint tavaly 18.908 tonna tejet és tejszínt importáltak 28 millió euró értékben. Ez kevesebb, mint 2024-ben, amikor Szerbia 31.785 tonnát vásárolt ezekből a termékekből. Csak a tejet tekintve tavaly 12.082 tonnát importáltak 1% feletti zsírtartalommal, mintegy 9 millió euró értékben. Két ország pedig messze kiemelkedik a mennyiségek tekintetében, Bosznia-Hercegovina, valamint Szlovénia. De vannak más beszállítóink is. Kisebb mennyiségek 6 és 520 tonna közöttiek érkeztek Olaszországból, Görögországból, Ausztriából, Csehországból, Németországból és Horvátországból.
2: Ahol csak régi sláger megy. 107,1.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Aki egyszer idejön, aki a földre költözünk, menekül. Aki volt már

0: A továbbtanulás előtt álló nyolcadikosoknak a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diák Otthon az idén is széles választékot kínál a szakok terén, magyar és szerb nyelven egyaránt. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, a diákok pedig modern körülmények között sajátíthatják el a választott szakma alapjait. Horváth Kátai Orhidea és Szabó Regina riportja.
1: A Topolyai Mezőgazdasági Középiskola és Diák Otthonban idén is a megszokott szakirányok közül választhatnak a diákok magyar és szerb nyelven. Az intézményben 3 és 4 éves képzések folynak. 4 éves szakon mezőgazdasági, állategészségügyi és élelmiszeripari biotechnológiai technikusokat képeznek. A 3 éves szakok között a mezőgépszerelő és kezelő, valamint a PÉK szak található meg. Szerb nyelven mezőgazdasági technikus, állategészségügyi technikus, pincér és szakács szak indul. Jenei Ákos állategészségügyi technikus szakra jár. Elmondása szerint gyorsan beilleszkedett, hiszen jó a közösség, a diákok pedig segítőkészek. A jövőben családi gazdaságukat szeretné továbbvinni, amelyhez az iskola stabil alapot biztosít számára.
2: Miért ezt az iskolát, illetve ezt a szakot választottad?
3: Hát apukám is ide járt, neki a testvére is, és van otthon gazdaságunk. Szeretném azt folytatni.
2: Melyik a kedvenc tantárgyad?
3: Anatómia az, akár mekkora nagy dobra velik, még ahhoz képest elég könnyű.
1: Az oktatási intézményben jelenleg mintegy 340 tanuló tanul, 26 tagozaton. A diákokkal 68 tanár foglalkozik, az iskola és a diákotthon működéséről pedig összesen 128 alkalmazott gondoskodik. Ortó Flórián mezőgazdasági technikus szakon tanul, a szakmai versenyeken is eredményesen szerepel, a jövőben pedig mezőgazdasági mérnöki tanulmányokat szeretne folytatni Zentán.
4: Megtetszett a mezőgazdaság, és otthon is ebben foglalkozunk, és így szerettem volna bővíteni a tudásom. Mezőgazdasági technika a kedvenc tantárgya.
1: Németh Alexandra az élelmiszeripari biotechnológiai technikus szak tanulója. A laboratóriumi gyakorlatokat kedveli a legjobban, ahol a diákok a tanult elméletet a gyakorlatban is alkalmazhatják.
2: Azért választottam ezt a szakot, mert az egyik barátnőm is erre a szakra járt. És miért szeretsz ebbe az iskolába járni? Jó a társaság, és a tanárok is jók. Melyik a kedvenc tantárgyad? Hát a labor, amikor titrálunk, meg ilyen dolgokat csinálunk.
1: Kertész Hajnalka élelmiszeripari biotechnológiai szaktanárként a PÉK, hentes és élelmiszeripari technikus szakos diákokat oktatja. Fontosnak tartja, hogy a tanulók valós példákon keresztül ismerjék meg a szakmát, és lássák, hogyan hasznosíthatják tudásokat a mindennapi életben.
2: A diákok nagyon szeretik a gyakorlati oktatást, mert itt tulajdonképpen, amit megtanulnak, azt tudják a gyakorlatba is ugye átvinni, és ilyenkor, főleg a blokkgyakorlatokon, ilyenkor nem annyira kötött az időhöz az óra, tehát nem azon kötött 45 perc, tehát hogyha valamit befejezünk 30 perc alatt, akkor utána esetleg tudunk beszélgetni is, és akkor így kötetlenebb az óra menete.
1: A tanárnő szerint azoknak érdemes ezt az iskolát választaniuk, akiket érdekel a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, hiszen az itt megszerzett tudás a mindennapi életben is jól hasznosítható.
2: Nagyon szeretek ebbe az iskolába dolgozni, nagyon kedvelem a kollégákat, nagyon jó viszonyban vagyunk egymás, nagyon jó tudunk együtt dolgozni, mi szaktanárok is. Nagyon szeretem, mikor együtt megszervezzük a munkát, a gyakorlatokat összhangba hozzuk, és szeretek a gyerekekkel is dolgozni.
1: A gyakorlati oktatást az iskola egyik legfontosabb feladatának tartja. A diákok nem csak az intézmény tanműhelyeiben, laboratóriumaiban és tangazdaságukban tanulhatnak, hanem külső vállalatoknál is szakmai tapasztalatot szerezhetnek.
5: A tanulók tehát elsajátítják a gyakorlati oktatást, általában oda járnak ugye gyakorlatra, az élelmiszeripari tagozatosok, osztályosok pedig az iskolában, a laboratóriumban végzik a gyakorlati oktatásukat. Ez mellett ugye különböző vállalatokkal szerződésünk van, hogy a diákok tehát ott is ugye elmehetnek ugye évközben egy-két gyakorlat.
1: Az iskola diákotthona 2021-ben nyitotta meg kapuit, a bentlakásos intézmény modern felszereltségével és magas színvonalú szolgáltatásaival várja a tanulókat.
5: 2021-től, tehát a diákotthonunk is megnyílt, ez is szintén a Topolyai Mezőgazdasági Iskolához tartozik. A diákotthon, tehát különlegessége az, hogy elbüszkék vagyunk, hogy egy a kategóriás, tehát a legmagasabb kategóriába sorolható diákotthon. Szerbiában 102 férőhelyes, 23 alkalmazottal, tehát 5 nevelőtanárral, 1 diákotthon vezetővel, pedagógussal. Egy 24 órás felügyelet alatt vannak a gyerekek, nagyon meg vannak elégedve, tehát 3 étkezés van, 2 menüből választhatnak, külön fürdőszobával rendelkeznek ezek a két ágyas szobák vannak, te a konyhával.
1: A diákok az idén is sikeresen szerepeltek a köztársasági versenyeken, mezőgazdasági, állategészségügyi, élelmiszeripari és matematikai versenyeken is 1., 2. és 3. helyezéseket értek el. Az oktatás mellett számos szakcsoport működik az intézményben, többek között színjátszó, képzőművészeti és sportcsoport is.
5: Elsősorban azonok a tanulóknak ajánlom azt az iskolát, aki szereti a természetet, szereti a növényeket, szereti az állatokat, szeret kint lenni a természetben, mert a szakiskoláknak az egyik ilyen jellegzetessége, hogy az elméleti oktatás mellett, ami ugye tudjuk, hogy tanteremben zajlik, tehát van a nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati oktatásra is, ami ugye nem tanteremhez kötött, ahol a gyerekek ugye a munkán keresztül, a gyakorlaton keresztül sajátítják el tehát a szakma fortéjait.
1: A Topolyai Mezőgazdasági Középiskola és Diákotthon célja, hogy a diákok korszerű szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal lépjenek tovább a munkavilágába vagy a felsőoktatásba.
6: Nálunk a nosztalgia a divat.
7: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
0: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
1: Ezek voltak a 80-as évek.
0: Ezek voltak a 80-as évek.
1: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
3: A 80-as évek zenéi.

0: Minden illatos, virágos, üde és zöld. Májusban virágba borulnak a kertek, lombot bontanak a fák, a napsütés és a kellemes idő pedig egyre többeket csábít a szabadba. Ilyenkor nem csak gyönyörködhetünk a természet szépségében, hanem bőven akad munka is a kertekben. Az oromhegyesi Randovics Lejlánál jártunk, hogy megtudjuk, milyen feladatok aktuálisak most a virágos és veteményes kertekben. Korom Sarolt a riportja.
1: Szinte minden színben pompázik Randovics Lejla kertje. Virágba borultak az íriszek és a rózsák, zöldelnek a díszcserjék és a fák, a gondosan ápolt udvar pedig igazi tavaszi hangulatot áraszt. Ebben az időszakban a kertészek figyelme leginkább a gyomírtásra, a növények tápanyag utánpótlására és az ágyások rendezésére összpontosul, hogy a nyári hónapokban is egészséges és látványos maradjon a kert.
2: Úgy határoztam el magamat, hogy ugye május 1-ére, ami van dísznövényem, esetleg ilyen cserepekbe, tujaféle vagy bármilyen virágos cserje, azokat úgy határoztam el, hogy hát jó volna elültetném, mert azt veszem észre, hogy minél hamarabb elültetem, ugye még ugye nem nincsenek kilevelesedve, netán kivirágozva a növények, akkor ugye még tud a gyökeresedésre koncentrálni, meg még abban az időszakban, ugye minél a korai tavaszban vagyunk, akkor még ugye a napközben nincs az a legnagyobb meleg se, meg a talajnak is van még több nedvesség tartalma, és akkor minden jobban meg tud kapaszkodni. Úgyhogy ilyen kómán kerülöm, hogy bármit is elültessek. Inkább beleültetem a növényt egy nagyobb cserébe, és akkor nevelgetem őszig. Ugye, amikor megint visszamegy a hőmérséklet, megjönnek esetleg a csapadékok, a nedvesség, és akkor elültetem, vagy tél folyamán. De ez a tényleg május elsejtő, hát nem tudom, október 1-ig itten már el lehet persze ültetni, de akkor tényleg nagyon intenzíven a locsolást kell. Locsolásra kísérni kell, meg mulcsolni körülötte, aki esetleg kartonpapírt arra rá, hogyha valakinek kevés mulcsa van, akkor a kartonpapír is egy záró rétegét tud csinálni, és akkor hogy ne csúnyáskodjon, hogy látszon, hogy az kartonpapír, akkor vékonyan rá tenni akár fűrészport, vagy bármilyen ilyen fa aprítékot, ami egy kicsikét dekoratív, és akkor megint csak van egy szigetölő rétegünk, ami a talajba tartsa a nedvességet, meg a napnak a sugarait kint tartsa, hűvösen tartsa ott azt a részt, úgyhogy én így gondolkozok.
1: A virágok mellett a veteményes is fontos szerepet kap Lejla kertjében. A tapasztalt kertész idén egy számára új módszerrel is kísérletezik. A tavasz elején komposzthagyó mélymulcsos ágyást alakított ki, amely egyszerre segítheti a talaj nedvességének megőrzését és a gyomok visszaszorítását. A következő hetekben ebbe kerülnek majd a palánták.
2: Ezt tehát ősz folyamán kellene összerakni, ugye, hogy a tél folyamán a csapadék, ami jön, az ugye beleszivárog, meg bele a talajba, és akkor ugye az ott úgymond konzerválódik, vagyis az őszi csapadékot gyakorlatilag elkonzerváljuk ebben a vastag takarásra. Na most ebben az esetben most én ezeket a mély ágyásokat itten egy április elején raktam össze, tehát hát egy 15-20 centi vastagon istállótrágya, most én nekem marhatrágyát sikerült beszerezni. Utána tettem rá faaprítékot, fa nyesedéket, forgácsot, meg fűnyesedéket, meg ezután is, ami lesz bármilyen ilyen zöld szármaradvány, vagy zöld hulladék, ugye, ami kijön a kertbű, vagy a konyháru, azt mind ide terítem rá, és akkor én mostan ezt találtam így ki, vagy ez egy ilyen hibrid megoldás arra, hogy a palántákat ebbe fogom beletenni, és akkor a locsolás az ugye így, a locsoló víz az ugye biztos, hogy így ott fog maradni a talajba, és nem szárad el néhány órán belül, ugye, hogyha locsolom a hagyományosan elültetett palántát, úgyhogy hát ezt így most jutottam idáig, de szabály szerint ezt már az őszi csapadékok, amikor ugye megjönnek, akkor ugye nedves a talaj, és akkor azt a talaj nedvességét konzerváljuk be ebbe a vastag múlcsal, mert hogy nehezen jön fölfelé, de viszont a csapadék azért mégiscsak bele tud szivárogni a talajba. Meg ugye gyomelnyomás is, ugyanakkor talajt ugye hűti, nem forrósodik föl, meg ez egy helybe komposztálás. Ez is mondják, vagy van egy ilyen módszer, hogy komposzt hagyó, mély mulcs.
1: A gazdákat és kerttulajdonosokat ugyanakkor egyre inkább foglalkoztatja a csapadék mennyisége is. Bár a téli hónapokban hó is borította a tájat, az elmúlt hetek esőzései pedig némi nedvességet juttattak a földbe, sokan kíváncsiak arra, hogy ez elegendő lesz a növények számára a nyári időszak előtt.
2: A hó annak nagyon örültünk, meg annak a hűvös időszaknak, amikor ugye ideje volt a hidegnek, meg a fagynak. Hát az arra az időszakra az elég volt, de hogy ugye bejött mostan a szél, meg a hőfoknak az emelkedése, az gyakorlatilag már azóta elszökött a talajból, úgyhogy ugyanúgy mínuszba vagyunk, meg még jobban mínuszba. Én merem állítani, hogy meg már mások is igazából azt állítják, hogy egy teljes évnek a teljes csapadék mennyisége hiányzik a talajból, az 500-600 milliliter hiányzik a talajból, és azt lehet is észrevenni, hogy az ember el akar ültetni egy fát, vagy egy bármit, egy palántát, akkor nem találja meg a talajba az element.
1: A természet ilyenkor gyorsan változik, a növények napról napra fejlődnek, a gondoskodás pedig hamar látványos eredményt hoz. Randovics Leila szerint a kert nem csak munka, hanem kikapcsolódás és feltöltődés is, ahol az ember közelebb kerülhet a természethez, miközben saját kezével teremthet rendezett, élettel teli környezetet maga körül.
3: Kedves hallgatóink, Eret Rósláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék figyelni.

Ennyi fért mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Kaszoli Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszont hallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. SMS.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. 20-szor erősebb lesz az új kragujevaci szuperszámítógép a nemrég üzembe helyezett gépnél, jelentette ki Danilo Savić. A Data Cloud Technology vállalat igazgatója a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy Szerbia szuperszámítógépes kapacitása, azaz a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra tekintetében egyértelműen a legerősebb országgá válik Dél- és Dél-Kelet-Európában. Bejelentették egy újabb adatközpont kiépítését is Dimitrovgrádban, 2030-ig pedig Újvidéken és Nizsben is tervezik adatközpontok létesítését. Több mint 100 őzbak trófeát mutattak be Topolyán a 4. őzbak trófea mustrán a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szervezésében, szemléltetve Vajdaság gazdag vadállományát. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a főzőverseny volt. A rendezvényen egész nap színes programok várták a látogatókat, a vadászat iránt érdeklődők pedig megtekinthették a vadászfelszerelés bemutatót, valamint a preparált vadak kiállítását is, amely az esemény egyik leglátványosabb része volt. 20 darab saját gyártású dokumentumfilmet tett széles körben is elérhetővé a Pannon RTV. A pannonrtv.com honlapon szabadon visszanézhetők a médiaházunk munkatársai által az elmúlt időszakban készített alkotások. A dokumentumfilmek között több díjazott produkció is található. Egyebek mellett a Vajdasági Magyar Fotográfia és Újságírás egyik meghatározó alakjáról, Dormán Lászlóról készült portréfilm, Herceg Zsolt fénykép Dormán László című alkotása, valamint mint a Csantavéri falugondnokról, Olá Csongorról szóló kisfilm, a Mecserik Anita által rendezett A köpeny nélküli hűs című produkció. Visszanézhető a Szalai Attila karikaturistát bemutató, a szuperhősök mégiscsak győztek, az inkluzív gyerektábort népszerűsítő Pont veled és a vidékünket sújtó aszályt vizsgáló Száraz jövő című munkánk is. A dokumentumfilmek honlapunkon, a pannonrtv.com-on a műsoraink rovat dokumentumfilmek kategóriájában találhatók, ahol a felsoroltakon kívül további friss és korábbi produkciók is elérhetők.
9: Sport.
10: Jannik Sinner 2-1-es szettarányban legyőzte Daniil Medvegyevet a római ATP 1000-es salakpályás tenisztorna elődöntőjében. A fordulatos és drámai találkozót a heves esőzések miatt félbe kellett szakítani, így a küzdelem csak szombaton fejeződött be. Sinner magabiztosan nyerte az első játszmát, ám az orosz játékosnak sikerült egyenlítenie a második szettben. A mindent eldöntő fizikai küzdelmekkel teli harmadik játszmát végül a világ első olasz teniszező bírta jobban. A 15 millió euró összdíjazású tenisztorna férfi egyes döntőjében a világ első Jannik Sinner ellenfere a norvég Kasper Ruud lesz. A meccs ma 17 órakor kezdődik.
9: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van, ma felhős, szeles, esős és lényegesen hidegebb az idő a korábbi napokhoz képest. Több csapadék a nap első felében valószínű, a mérsékelt és erős északnyugati szelet helyenként viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csupán 13 fok lesz Vajdaságban.
8: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
7: és a Régió Rádió hullámhosszán.
11: Reklám következik.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
16: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannoner TV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánság műsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
17: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánság műsor hallgatóit 638. adásunkban az év 20. vasárnapján, május 17-én, amikor is Pascal és Bruno névnapja van. Május 15 Fagyos Zsófia volt a fagyos szentek után. Az ipolymenti néphit szerint a fagyos szentek után következő Zsófia is hozhat fagyot. Szerencsére azt nem hozott, de hűvös időt igen. Erre a napra esőt jósolnak. Zsófia is hozhat esőt és hideget névi napján, gyakran hidegebb az időjárás, még az előző napokénál is. Az ehhez kapcsolódó népi rigmus, Pongrác Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet gyász. A Dunántúlon azt tartják, ha Zsófia napján a macska a meleg helyet keresi, akkor hidegre fordul az idő. Nyitra vidékén a fagyos szentek hideg időjárása ellen a szőlőhegyeken tüzet gyújtottak, és a füsttel védték a szőlő fiatal hajtásait, virágait. A magyar néphit sok helyen megjelenő mozzanata volt, hogy a babot és a borsót a fagyos szentek után ültették, hogy a hideg ne tegyen kárt ezeknek a kerti növényeknek a termésében. Május 21 viszont tökös nap lesz. Szent Konstantin napja népi kalendáriumban különösen a tök vetésének időpontjaként ismert. A hiedelem szerint ezen a napon még lehet tököt vetni és palántázni is, hogy bőtermés legyen és télen legyen mit sütni, főzni. Doroszlón élők között az a szokás is fennmaradt, hogy 7 éves tökmagot ültetnek, mert az terem a legjobban. A tök ugyanis idővel veszít csírázó képességéből, de néhány évig még kiválóan alkalmas vetésre. Az idő pedig arra alkalmas, hogyha eddig nem tették, akkor most megírják a jó kívánságokat, és egy kedves üzenettel és nótaszóval köszöntsék az ünnepelteket, barátokat. Rajtunk pedig nem múlik, hogy zenés üdvözleteket továbbítsunk. melyeket ma is 10 óra óta várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Arra megkérnénk a hallgatókat, hogy időben küldjék el az üzeneteket, és természetesen tiszteljük meg egymást azzal, hogy odaírjuk név szerint, kinek szól az üzenet. Remélem, hogy most már mindenki ránk hangolódott, mert megkezdjük a jó kívánságok továbbítását, melyhez jó vételt és kellemes rádiózást kíván. A telefonoknál Nikolics Martin és Grüssit Dániel, az adásvezető technikus Sóti Tamás. Nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna. És akkor nézzük, hogy az első nóta csokorhoz milyen jó kívánságok érkeztek. Horgosra Varga Erikának küldi a nótát édesanyja Erzsébet és párja Kanizsáról. Makhetesre Vert Irmának és Pityunak kellemes zenehallgatást kíván Elvira és István. Topolyára Pap Emőkének és Krisztiánnak esküvőjük alkalmából kívánnak hosszú boldog éveket szeretetben, boldogságban. A kis dalmát pedig sokszor puszíják Gizinena és Imre Sógor Bécsből. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Robert és családja Németországból. Kedves nenájának, Matildkának és fiának Robertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Robert és családja Németországból. Bácsszőlősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt is jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Bácsalmásra Schleyher Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkán Kolter Franciskát és Robertet köszöntik házasság kötésük 27. évfordulója alkalmából gyermekeik Anna Mária és László, kik még sok boldogságot kívánnak a jövőben. Ezt a felvételt szeretnék küldeni szerelmének Norbinak, és szép vasárnapot kíván mindenkinek, Tisza Szent Miklósról Klaudia.

Zentagun Rasra Fehér Bencének és Kanyó Katának közelgő esküvők alkalmából gratulál a szomszéd és szomszédasszony József és Ibolya. Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter. Moravicára Nagy Sándornak közelgő születésnapjára gratulál felesége Margit.

Csontavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszöntik, és minden szépet, jót kívánnak szerető gyermekei és unokái. Moravicára Nagy Sándornak közelgő születésnapjára szívből gratulál sógora Csaba és apósa József.

0: Korda György dala Kornélia kérésére szól, továbbá Csantavére Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és Anti bácsi Topolyáról. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Topolyáról. És köszöni szépen a vendéglátást. Sajnos vissza kell menni Kanadába, nagyon jó volt veletek együtt, üzeni még. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára kéri a dalt szeretett lánya Pavlukovics Szilvia Németországból. Édesanyjának Dodony Veronának jobbulást kíván lánya Andrea Veje Zoli és kisunokája Noémi.
1: Újra lennállok a parton, mögöttem a város, ahol születtem, ahol éltem. A víz tükrében újra látom magam mellett apámat, aki csendes és komoly volt, és anyámat, akit nagyon szerettem. Vasárnaponként mindig erre sétáltunk, az emberek szívét megmelengette a látvány, ahogy ránk néztek. Anyám szeme ragyogott, és apámat átölelve lépkedett mellettünk a parton, sárga rózsával,

később nehéz idők jöttek. Figyeltem őket, ahogy a nevetésük egyre keserűbbé vált. Apámat nagyon megtáncoltatta a sors, de soha nem adta fel a harcot. Kemény ember volt, és soha el nem botlott. Anyám egyre szótlanabb lett. Esténként apám vállára borult, és csendesen sírdogált. Csak évek múltán döbbentem rá, hogy így láttam őket utoljára. Apámat, aki nem tört meg soha, és anyámat, sárga rózsával.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
8: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
7: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
8: a 024 222 638-as számon.
7: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és fali órákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámokon lehet, tehát 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
8: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
7: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
8: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
7: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
8: 222 638-as számon.
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
8: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
10: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: És a hirdetések után folytatjuk a jó kívánságok továbbítását a Fülöp zenekar nóta csokrával. Hajdújárásra Óvári Andrásnak és Irénkének küldi a nótát unokatestvére Erzsi és párja Kanizsáról. Gulyási cukérésére szól a nóta csokor, továbbá Csantavérre Cunkának szép vasárnap délutánt kíván Gizi. Zentagunarasra Fehér Bencének és Katinak esküvőjük alkalmából sok boldogságot kíván Szlavica a szomszédból. Ásotthalomra a Köztársaság utcába Varga Józsefnének kellemes vasárnap délutánt és további jó egészséget kíván szerető férje József. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kíván lánya Izabella és Veje János. Bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Mékótra a Táncsics utcába drága maminak kívánnak jó pihenést és szép vasárnapot. Millió ölelést küld Öcsi, Fanni, Kató és Robi.

Ihász Gáborral is múlnak a gyermekévek ezzel a dallal Németországba. Pavlukovics Szilviának és Gábornak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. Visnyavácra Bíró Klaudiának születésnapja alkalmából gratulál Ilonka és Igor, a család többi tagjának jó ebédet kívánnak.

0: Csantavéren Pavlukovics Rózsának minden jót és szépet kíván lánya Izabella és Veje János.
1: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sok

Maghetesre Takács Elvirának és Istvánnak kellemes délutánt kíván Irma és István. Topolyára drága unokájának, Papemőkének és Krisztinek házasságkötésük alkalmából kíván szép és hosszú boldog életet együtt, a kisdalmának pedig millió puszit küld Gizi mama Bécsből. Bácsszülősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkára a drága szülőknek, nagyszülőknek és dédiknek, Keményi Bolyának és Istvánnak kellemes vasárnap délutánt kívánnak, lányaik Ildikó és Anita, vejeik Józsi és Pityu, unokáik Ramona, Renátó, Mónika, Stefan és Szofia, valamint a pici dédunoka Zoé.

0: piszkálok, egye meg a fene, hadd maradjon benne. Nem piszkálok, egye meg a fene, hadd maradjon benne.
1: Zenta Gunorosra Kopasz Dejánnak 40. születésnapjára gratulál anyukája Slavica, Topolyára Kocsis Erzsébetnek 60. születésnapjára szívből gratulál szerető testvére István és sógornője Mária, Palicsra Lőrinc Ildikónak 47. születésnapja alkalmából gratulál édesanyja Ibolya és édesapja István, a család többi tagjának kellemes délutánt kívánnak. Csantavérre Bajusz Máriának ezzel a dallal kíván még sok boldog évet barátnője Rózsa. Kecskemétre Szokolai Benjaminnak születésnapjára gratulál, és még számtalan boldog évet kívánnak, akik őt nagyon szeretik, Vali mama és Joci tata Topolyáról. Fodor Máténak boldog születésnapot, egészséget és szerencsét kívánnak szülei Tímea és Tivadar. Bácsalmásra testvérének Árpád Lászlónak 70. születésnapjára sok szeretettel gratulál és küldi ezt a dalt, Etinek és a stábnak is szép vasárnap délutánt kíván testvére Katica és sógora Jancsi. Horgosra Szél Melindának nagyon boldog születésnapot, erőt, egészséget kívánnak Józsi és Ildi Palicsról. Topolyára édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek boldog születésnapot kíván szeretett lánya, Pavlukovics Szilvia Németországból. Zemkói

Gábolyának nagyon boldog születésnapot kíván férje Imre és családja, mindig mosolyog, üzenik. Szabadkán Major Lászlónak nagyon boldog születésnapot kíván Teri mama, Kismennyének pedig kellemes vasárnapot. Tornyosra Kovács Teréziának, a világ legdrágább édesanyjának, Nagyikájának, Dédikéjének nagyon boldog 92. születésnapot. Isten éltesse sokáig, további jó egészséget, kitartást kívánnak, akik őt nagyon szeretik. Leánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Palicsra Horváth Erikának sok szeretettel kívánnak boldog születésnapot családja körében, Hella és Erzsike. Visnyevácra Bíró Klaudiának nagyon boldog születésnapot kíván családja. Moravicára Nagy Sándornak közelgő születésnapjára gratulál unokája, Zsuzsi, lánya Tünde és fia Józsi. A svájci Staslendenbe drága kislányuknak, Viktóriának erőben, egészségben, boldogságban teljes hosszú életet kíván szülinapja alkalmából szerető családja. Zentagunarasra Januskó Rózsának közelgő születésnapjára gratulál Esztinyegosevóból.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési

0: Híradó.
1: Vučić szerint Szerbia biztonságos ország, a rendőrség senkivel sem tesz kivételt. Zajlik a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár Újvidéken, és tangóestet tartottak a Szabadkai zsinagógában. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország, olyan hely, ahol az ember biztonságban érezheti magát, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő számos aktualitásról beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján. Szó esett Szerbia közbiztonsági helyzetéről, a belgrádi rendőrfőkapitányság vezetőjének őrizetbevételéről és az ezzel kapcsolatos bűnügyről, a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről és Vučić közelgő külpolitikai tárgyalásairól is. Dudás Dániel összefoglalója.
2: A sajtótájékoztatón a nyilvánosságban Szenyáki ügynéven elterjedt, nagy portkavaró bűnügy kapcsán elhangzott, hogy eddig 10 szemét állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatásra adják át őket, köztük 4 rendőr is van. Az eset kapcsán korábban Veselin Milicet, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőit is őrizetbe vették, akit egy május 12-én eltűnt férfi A.N. ügyével kapcsolatban hallgattak ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Dragan Vasiljevic, a szerb rendőrség igazgatója hangsúlyozta, az ügy felderítésében a rendőrség minden rendelkezésre álló kapacitást bevetett, és intenzív kutatás folyik a holttest megtalálására. A rendőrség a belgrádi felső ügyészség utasítására bizonyítékokat gyűjt az esettel kapcsolatban. Mindazt, amit a helyszínen, a helyszín környékén és más számunkra gyanús pontokon be tudunk szerezni, annak érdekében, hogy tárgyi bizonyítékokat gyűjtsünk a nyomozáshoz. Felmerült a gyanú, hogy több bűncselekményt követtek el. A rendőrség hatékonyan folytatja a nyomozást, alkalmazva minden törvényes hatáskörét. Nincsenek és nem is lesznek védettek. A külpolitikai egyeztetése kapcsán megtudhattuk, hogy az államfőre a következő napokban és hetekben intenzív külpolitikai tevékenység vár. Alekszandar Vučić elmondta, hogy vasárnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. A Kínába irányuló exportunkat 330-szorosára növeltük. Figyeljenek, nem 330%-kal, hanem 330-szorosára. Korábban egyetlen gyárunk sem volt, ma pedig már 37 kínai gyár működik az országunkban. Sok mindent várunk ettől, az előkészületek folynak, minden eddiginél komolyabban. És számomra, mint politikai veterán, tapasztalt ember számára, szinte nincs olyan hely, ahol ne jártam volna, ez a pályafutásom megkoronázása, és valószínűleg a legjelentősebb látogatás, nem személyesen miattam, hanem Szerbia polgárai miatt. Mert akár Kínába, akár Azerbajdzsánba, akár bármely más helyre megyünk, azért megyünk, hogy fontos dolgokat tegyünk a szerbiai emberekért, nem önmagunkért. És azt hiszem, ezt az emberek is nagyon jól értik. A szerb államfő ezen felül a közbiztonság helyzetéről is beszélt. Hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában a bűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vučić kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent. Majd hozzátette, a közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkentsék ezeket a számokat.
1: Alekszandar Vučić tehát 2 napos hivatalos látogatásra utazik Azerbajdzsánba. A szerb elnök május 17-én és 18-án, azaz ma és holnap részt vesz az ENSZ által szervezett 13. városi világfórumon, amelyet idén Bakuban rendeznek. A megnyitót követően Vučić beszédet mond a házigazdák, az ENSZ vezető tisztviselői, kiemelkedő globális vállalatok képviselői, valamint a fenntartható fejlődés területén tevékenykedő vezető globális civil társadalmi szereplők előtt közölt a szerb elnökség. A szerb államfő látogatása alatt 2 oldalú megbeszélést is folytat majd Ilham Alijev azerbajdzsáni elnökkel is. Megnyílt Újvidéken a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár, a régió legnagyobb agrárrendezvénye, amely május 21-éig látogatható. Idén 40 országból 1200 kiállító van jelen, akik mintegy 50 000 négyzetméteres fedett és zárt területen mutatják be újdonságaikat. Paracki László és Csernai Panna összefoglalója.
3: Szombaton az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron családi napot tartottak. A szülők és 14 évnél fiatalabb gyermekeik egyetlen 1000 dináros belépőjeggyel tekinthették meg a vásárt. Nenád Ivanisevics, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Minden vásári rendezvény jó alkalom arra, hogy bemutassuk mindazt, ami Vajdaságban van. A legjobb embereket, a legjobb termékeket, a legjobb rendezvényeket. És ezt a lehetőséget kihasználva három szegmens szerveztünk. Az első két napon a Vajdaság legjobbjai és a trebinyei kedves barátok mutatják be a hercegovinai házat, majd hétfőn és kedden a női vállalkozók bemutatkozása következik, szerdán és csütörtökön pedig a borászok és pálinka főzők mutatkoznak be. Csehország partnerországként 12 vállalatot mutatott be a kiállításon. A délelőtt folyamán Dragan Glamočić szerb és Martin Sebastian cseh mezőgazdasági miniszter a Juakolban bemutatott fajtákat tekintette meg. Martin Sebastian, csehországi mezőgazdasági miniszter. Azért vagyok itt, hogy találkozzak a Romanov juhok tenyésztőjével. Ez számunkra az egyik példája a Cseh Köztársaság és Szerbia közötti együttműködésnek a genetikai anyagcseréje terén. Nagyon örülök, hogy ez ilyen jól működik, és hogy ezek az emberek az üzleti együttműködéseket szoros baráti kapcsolatok szintjére emelték. Azt kell mondanom, hogy nagy benyomást tett rám a kistestű cseh juhok tenyésztésének színvonala Szerbiában. Hanszkó György kólai állattenyésztő 2019 óta rendszeresen jelen van az újvidéki kiállításon. 39 éve Suffolk juhfajtával foglalkozik.
0: Ez hústermelő faj, nagy húshozamú faj, nagy napi gyarapodással rendelkeznek a bárányok, ami egy nagy plusz. Sok tejet termel a birka, nem szokták fejni, de viszont föl tud nevelni 2-3 bárányt is, hogyha megellik. A szapora ellés, hát az olyan középszerű, olyan 1,8 átlagos a szapora ellése.
3: A 9-től 19 óráig látogatható nemzetközi mezőgazdasági vásár május 21-én zárul.
1: Hegedű és harmonika hangja töltötte meg a szabadkai zsinagóga épületét szombat este, különleges tangóest várta a közönséget, tele szenvedéllyel, érzelemmel és időtlen dallamokkal. Az esős időjárás miatt a Tangó a parkban című zenés estet a zsinagóga épületében tartották meg, ahol a hallgatóság Astor Piazzolla és a tangóirodalom legismertebb szerzőinek műveiben gyönyörködhetett. Csernai Panna riportja.
3: A tangó szenvedélyt, érzelmeket és történeteket hordoz magában, amely a 19. század végén született Argentínában. Az évek során az utcák világából a koncerttermekig jutott, és mára az egész világon ismert műfajjá vált. A szabadkai zsinagógában szervezett koncerten a közönség a klasszikus tangóktól egészen Astor Piazzolla újító drámai hangzásvilágából is kapott ízelítőt. Losonc Ella, Szabadka.
4: Előadó művészeket már ismerem az előző itt vendég szereplésükből, és hát mindig örömmel jövök, mert tényleg itt olyan szépen megszervezik, és olyan színvonalas szokott lenni minden esemény, ami itt történik, hogy kár elmulasztani.
3: A koncerten Bognár Georgina harmonika művész és Zsiga Pál hegedűművész lépett fel. Zsiga Pál hegedűművész.
5: Tangóban valójában minden érzés megvan. Természetesen én klasszikus zenész vagyok, ugye, de viszont itt a tangóban egy kicsit azért el tudjuk engedni magunkat, és kicsit sajátosan is elő tudjuk adni, és itten be tudjuk mutatni azt a temperamentot, azt a tüzet, vagy azt a bánatot, vagy azt az örömöt, amit ezek a tangók megiklettek.
3: Bár az eredetileg szabadtérre tervezett koncertet a rossz idő miatt végül a szabadkai zsinagóga falai között tartották meg, az érdeklődés így sem maradt el. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
6: A zsinagógában megrendezésre kerülő hangversenyeknek mindig nagy a visszhangja, és mindig nagy az érdeklődés. Azt gondolom, hogy a zsinagóga varázsa elsősorban az, ami vonza az embereket, a másik pedig az, hogy kialakult egy komoly hangversenypublikumunk, és ez a hangversenypublikum már felismerte azt, hogy a zsinagóga hangversenyei mindig magas színvonalúak, mindig igényesek, és mindig olyan valamilyen értéket képviselnek.
3: Egy estére Buenos Aires hangulata költözött a szabadkai zsinagóga falai közé, ahol a tangó szenvedélye, melankóliája és temperamentuma is megelevenedett.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége idei találkozója Múzsián volt, és nyílt napot tartottak a szabadkai MCC-ben. Jönnek a részletek. A Múzsiai Emmaus Kollégium adott otthont a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége idei találkozójának. A vajdasági egyesületek mellett vendégek érkeztek Magyarországról, Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből is. Szúnyog Tibor és Annus Beatrix összeállítása.
7: A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége idei találkozójának megszervezését a Múzsiai Don Bosco Egyesület elnökségi tagja Szabó Dóra vállalta magára. Az előkészületek több hónapig tartottak.
8: Maga ugye a neve is a szövetségnek, tehát Családszervezetek Szövetsége. Itt olyan egyesületek vannak, akik a családokkal, gyermekekkel, házaspárokkal foglalkoznak. És ugye a másik plusz tevékenységünk, különösen az anyaországon túlon, az pedig az anyanyelv, a hagyományok ápolása, és a többi, tehát a vallás gyakorlása, és ez ugye mind magyar nyelven.
7: A szervezet 25 éves múltra tekint vissza, közel 100 kárpát-medencei civil szervezetet ölel fel. Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke.
9: Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk is. Természetesen nem sokára egy konferencia következik. A szórvány, a szülőföldön való megmaradásról, milyen itt szórványban élni, minket érdekel, mi ezt az üzenetet tovább szeretnénk vinni a Kárpát-medencébe, ahhoz, hogy építkezni tudjanak, tudjunk mi is belőle, mi vezetők, és természetesen mindazon családok, akik hozzánk tartoznak.
7: A vajdasági szórványmagyarság helyzetéről és a délbánáti oktatási intézmények működéséről Vidrács Krisztina tartott előadást.
10: Én azt gondolom, hogy a szórványoktatás megmaradása elsősorban ezen a közösségnek az erősítésén múlik, hiszen nagyon sok esetben kultúrotthonok, iskolák, civil egyesületek, egyházak együttesen közösen lépünk fel, közösen emlékezünk meg eseményeinkre, hagyományainkra, és így együtt segítjük az ott élő szórvány közösséget.
7: A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét 2001-ben jegyezték be Csongrád vármegyében. Tevékenységüket nem csak Magyarországon végzik, hanem minden magyar lakta területen. Erősné Szabó Mária, a Magyarországi Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületének elnöke.
11: Halljuk a határon túl élő magyaroktól, legyenek ők akár a délvidéken, felvidéken, Kárpátalján vagy éppen Erdélyben, hogy bizony vannak időnként gondok a magyarságuk megélésével. De ez a szövetség mindig megerősít bennünket abban, hogy igenis érdemes a szülőföldön magyarnak lenni, és megértjük, próbáljuk segíteni nem csak állami szinten a gondjaikat, hanem mint barátok.
7: A tanácskozáson a felvidékiek 10 tagszervezettel vettek részt, céljuk, hogy erősítsék a Kárpát-medencei összetartozást. Hideg Héti Andrea, a Felvidéki Szövetség a Közös Célokért Társulás ügyvezetője.
12: Nem könnyű a helyzet, mert a politikai viszonyok, amelyek a Szlovákia politikai viszonyait erősítik, ezek a felvidéki magyarságnak a élethelyzeteit nehezítik olykor, és ezért nagyon nagy kihívás az, hogy például a magyar iskolák megmaradjanak, az identitásunkat ne veszítsük el, vagy hogy olyan vegyes házasságban született gyermekek továbbra is a magyar hagyományokat ismerhessék, ezek mind nagy kihívások a számunkra.
7: A szervezet következő találkozóját Csíkszeredán tartja, majd Csongrád ad otthont a soron következő konferenciának, ahol a szövetség megünnepli fennállásának 25. évfordulóját is.
1: Izgalmas kémiai kísérletek zajlottak szombat délelőtt a Szabadkai Matthias Corvinus Kollégiumban. Nyílt nap keretében a diákok betekintést nyerhettek az intézmény fiatal tehetség programjába. A foglalkozáson a gyerekek oktató segítségével végezhettek látványos kísérleteket, különböző kémiai reakciókat figyelhettek meg, és ízelítőt kaptak abból, hogyan zajlanak az MCC-s kurzusok. Mecserik Anita riportja.
13: Mi az az elefánt fogkrém? Mi történik, ha mosogatószert, tejet és ételfestéket öntünk össze? Illetve hogyan idézhető elő a híres kálciumreakció? Egyebek mellett ezt is megtudhatták a szombati nyílt napon az általános iskolás 4. osztályos tanulók. Kis Dávid.
14: A legjobban tetszett a kaméleon, ami a színeket változtatta.
13: Milyen kísérleteket próbáltatok még ki?
14: Az elefánt fogkrémét, a szódarbikarbonát próbáltuk összekeverni az ecettel, és csináltunk tejszínt, hogy a tejbe öntöttünk színeket.
13: A gyerekek izgatottan figyelték a kísérleteket. Csoportokban magyarországi oktató irányításával maguk is kipróbálhatták és előidézhették a különböző kémiai reakciókat. Mészáros Árpád.
15: Melyik kísérlet tetszett a legjobban?
16: Hát nekem ez az elefánt fogkrém, érdekes volt az a hab, ami kijött.
15: Mit tartasz érdekesnek a kémiában? Miért érdekel, miért tetszik?
16: Hát mert még kíváncsi vagyok, hogy mennyi új dolgot lehet felfedezni.
13: Kovács Benjamin előadása sok negyedikes tanuló és szüleik érdeklődését keltette fel. Interaktívan, humorosan és informatívan adta elő mindazt, amit később az MCC programjában bővebben és mélyebben is tanulhatnak.
17: Ennek az alkalomnak az volt a célja, hogy ezek a negyedik évfolyamosok betekintést nyerjenek abba, hogy az ötödik évfolyamtól kezdődő kurzusokon milyen típusú gyakorlatokat, illetve kísérleteket végezhetnek. Ez egy alapvetően egy órás foglalkozás volt, a kurzuson pedig 2 teljes nap áll erre rendelkezésre. Hát szerintem 2 nap alatt itt több mint 100 diák megfordult, 6 foglalkozás keretein belül. Én azt látom, hogy mindenki alapvetően nagy mosolyal és elégedetten távozott, úgyhogy szerintem jól sikerültek a foglalkozások.
13: A programra a szülők is elkísérhették gyerekeiket, így közösen ismerkedhettek meg a lehetőségekkel. A szervezők célja az volt, hogy közelebb hozzák a tudomány világát a fiatalokhoz, és felkeltsék érdeklődésüket a tanulás és a fiatal tehetség program iránt. Radákovics Huszta Orsolya, a Fiatal Tehetség Program vajdasági régió vezetője.
18: Célcsoportunk most az általános iskola 4. osztálya, a toborzónk az ugye most tart tavasszal, a jelentkezési időszak lezárta után a szülők augusztusban kapnak egy értesítést arról, hogy mikor várjuk szeptemberben a gyerekeiket erre az úgynevezett kiválasztásra. Mi kiválasztásnak hívjuk, de ez egy kis felmérő, egy felvételi, hogy ki fog bekerülni a fő programunkba, a Fiatal Tehetség Program legjobb 25 diákja közé.
13: A magyarországi szakemberek által vezetett tanévre épülő képzések a magyarországi iskolai rendhez igazodnak. A diákoknak étkezést, eszközöket és kiegészítő programokat is biztosítanak. A programba az 5. osztályba készülő gyerekek jelentkezhetnek.
1: Idén 29. alkalommal szervezte meg a kőketáncot a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya. Az általános iskolások énekes népi játék és néptáncvetélkedője az egyik legnépesebb gyermekverseny a térségben, Csernai Panna összeállítása.
3: Az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör idén is megtelt néptáncot kedvelő gyerekekkel. A kétnapos eseményre ezúttal Vajdaság egész területéről összesen 76 csoport érkezett, ami azt jelenti, hogy csaknem 1600 gyermek lépett színpadra különféle produkciókkal. Kálai Zalán, Zenta.
19: Népi játékokat adunk elő.
20: Mi a cím?
19: Ispilang, bújbújzöldak, meg ilyesmit.
3: A gyerekek 3 kategóriában mutathatták meg, mit tudnak. A nagycsoportos óvodások és alsósok énekes népi gyermekjátékokat, az alsós, felsős és vegyes korosztályú csoportok néptáncokat, a népszokásokat pedig mindhárom korosztály, valamint vegyes csoportok előadásában láthatta a közönség. Kálai Göblös Nikoletta nagyon örült annak, amikor a kisfia úgy döntött, hogy néptáncolni szeretne.
21: Véleményem szerint számukra nagyon fontos az, hogy megismerjék a néphagyományokat, és én nagyon örülök, hogy Zentán, meg sok más településen is már kisgyermekkorban is elkezdik tanítani, ugye kezdetve a gyermekjátékokkal, később folyamatosan vezetik be a népi mozdulatokat, a néptáncot, és nagyon örülök, hogy ez a hagyomány Zentán nagyon szépen működik.
3: Varga Viola és Gazsó Tibor művészeti vezetők hajdujárásról, ludasról, csókáról és törökkanizsáról hoztak alsós, felsős és óvodás táncosokat. Gazsó Tibor, művészeti vezető.
0: Mindegyik tánccsoportnak a saját maga korosztályához megfelelő táncokat, illetve gyerekjátékot választottuk. Ez minden évben egy ilyen megmérettetése a tánccsoportnak. Valójában az egész éves munka itt mutatkozik be, mint viseletbe, mint táncba, mint zenekari kíséretbe. Itt ezen a rendezvényen van egy szakmai értekezés és egy szakmai megmérettetés, és ez a szakmai megmérettetés ad egy méltó visszajelzést arról, hogy hogyan dolgoztunk.
3: Nem véletlen, hogy a kőketánc 29 éve töretlen sikerrel működik. Szabó Gabriella, az esemény megálmodója és főszervezője szerint ennek egyik titka, hogy ma már sok olyan csoportvezető dolgozik a gyerekekkel, akik egykor maguk is a színpadon álltak fellépőként. Pontosan tudják, mit jelent ez az élmény a gyerekeknek, és átélik ugyanazt az izgalmat is.
2: A gyerekek részéről számára pedig az a jó és az a fontos, hogy valóban olyan értékeket tudnak közvetíteni a gyerekek felé, amik hát a hagyományainkból maradtak ránk, és hát nagyon fontos, hogy ezt továbbadjuk, és én nagyon örülök neki, hogy sikerül, és hogy ennyire nyitottak és elhivatottak a most föllépő gyerekek is.
3: Szabó Gabriella elmondta, a kőketánc kezdete a Szólj-síp-szólj népzenei vetélkedőhöz nyúlik vissza, ahol hamar kiderült, hogy a gyerekek nem csak énekelni szeretnének, a mozgásnak, a népi játékoknak és a táncnak is helyet kellett adni. Az ötletből mára egy közel 3 évtizedes hagyománnyal rendelkező, népszerű gyermeknéptáncos vetélkedő lett.
22: Sport.
1: A TSC hazai pályán szenvedett vereséget a labdarúgó Szuperliga alsóházi rájátszásában, és a jövő hétvégén az utolsó fordulóban dől el, hogy sikerül-e kiharcolnia a bennmaradást. A topolyaiak hazai pályán kaptak ki 2-1-re a Rádnicski Nistől, noha a fél időben még vezettek. Az első játékrész hajrájában Petrovic juttatta vezetéshez a TSC-t, a szünet után azonban a nisiek fordítottak. A TSC sorsa így az utolsó fordulóban dől el, amikor Tomislav Szivic együtt az IMT vendége lesz. Ha nyer idegenben az új belgrádiak ellen, akkor megőrzi helyét a Szuperligában, ha viszont döntetlent játszik vagy kikap, akkor más csapatok eredményeitől függ majd a Topolya sorsa. A Szuperligából a 4 utolsó helyezett esik ki. A pontos idő 12 óra 23 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 12 fok van, ma felhős, szeles, esős és lényegesen hidegebb az idő a korábbi napokhoz képest. A mérsékelt és erős északnyugati szelet helyenként viharos széllökések kísérik. Délután nyugat felől megszűnik a csapadék, majd a nap végén és az éjszaka folyamán részleges felszakadozás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csupán 13 fok lesz Vajdaságban.
23: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
24: Hallgasson bennünket.
25: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
24: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
26: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
27: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
28: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
27: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
28: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
27: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
29: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
30: Fáj a foga?
27: hiányos a mosolya.
28: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
27: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
28: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: És a híradó után Horváth Pista felvételével folytatjuk a jó kívánságok továbbítását Zenta Gunarasra, Fehér Bencének és Katinak esküvők alkalmából sok boldogságot kíván Slavica a szomszédból. Topolyára, Pap Emőkének és Krisztiánnak esküvők alkalmából hosszú boldog éveket kíván bátyja és Ángyi Bécsből. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

0: Vagy kiláncsolomni, a maga akarok a tényes, az ütöm kényes, a szeretőm mégis vele maradok. Olyan csávó vagyok, hogy kiláncsolomni, a maga akarok a tényes, az ütöm kényes, a szeretőm mégis vele maradok. Hey!
1: Hajdú járásra Ibolyának és Pityus Ógornak szép vasárnapot kíván Irénke és András a szomszédból.

Topolyi Ára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt kíván László Topolyáról. Úton hazafelé Kanadába sok halat fogjatok üzeni.

A csontavéri ifik nóta csokrához nagyon sok üzenet érkezett. Eszter kérésére szól, továbbá a kelebjei és a supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek. Szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Icu Pacsérról, köszönjük. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Csontavérre Madár Rozáliának Csantavérre Madár Rozáliának a legszebbeket kívánja és küldi Becskei Né Topolyáról. Topolyára Becskei Gizellának szép vasárnap délutánt kíván a Madár család. Szabadkára Braskó Rózsának kellemes vasárnap délutánt kíván húga Eszter. Zentagunarasra Fehér Bencének és Kanyó Katinak esküvők alkalmából sok boldogságot kíván Ivet, Diana és Sanyi. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó szórakozást kíván Pista. Topolyára Kocsis Erzsébetnek 60. születésnapjára szívből gratulál testvére István és sógornője Mária. Zentagunarasra Bencének és Katinak hosszú boldog házas életet kíván Kopasz Deán, Tamara, Luca és a kis Léna. Topolyára Pap Emőkének és Krisztiánnak gratulálnak házasságkötésük alkalmából, minden elképesztő szépet és jót kívánnak. Bea, Alex, Mateo és Lukász Bécsből a kis Dalmát is puszíják. János Halmán Szabó Lenkét köszönti első áldozása alkalmából családja. Laci, Mónika és Dorottya a vendégeknek kellemes időtöltést kívánnak. Bács szőlősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és Párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Ezzel a nótacsokorral kíván Irmának és Istvánnak jó zenehallgatást, jó étvágyat az ebédhez és sok puszit küld Katica. Ausztriába Jankó Róbertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Nenája Veronika és családja Németországból. Még útra Tóth Mihálynak pihentető délutánt és jó zenehallgatást kíván szerető felesége. Moholra Szabó Ákosnak bérmálkozása alkalmából gratulál a tata és a mama Nyegosevóból. Marikának, Jánosnak, Katicának, Ellának és a Tóth családnak kellemes pihenést kíván a Vert és a Raus család. A stábnak üdvözlet, köszönjük!

A bikini nagyon szép felvétele következik Bácsa Almásra, drága kisfiának, Almási Andornak és Csikériára, édesapjának, Szalai Gábornak nagyon boldog születésnapot kívánnak Mónika, Feri, Éva mama. Nagyon szeretünk benneteket, szól az üzenet.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Reklámot hallottak.
7: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.

Zenta Gunarasra Fehér Bencének és Kanyó Katának közelgőesküvők alkalmából gratulál a szomszéd és szomszédasszony József és Ibolya. Maghetesre drága Irmának és párjának Istvánnak szép esős májust kíván a Tóth család. Nagy Kiarának sok boldog születésnapot kíván nővére Karolina, sógora Krisztián és a három gyerkőc Zsolti, Réka és a pici Áron. A rádió dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család, köszönjük!

0: Reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Let's Rebia, fény, ahogy te szereted. www.

und letzrabia.rs. Reklámot hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024-551-045.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik, egészen május 31-éig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Az illetékesek arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorkerékpárosokra, csökkentsék a sebességüket a zebrák közelében, valamint azokon a helyeken, ahol nagyobb a gyalogos forgalom, például a piacoknál és a bevásárlóközpontoknál. Két napos hivatalos látogatásra utazik Azerbajdzsánba Alekszandár Vucic. A szerb elnök május 17-én és 18-án részt vesz az ENSZ által szervezett 13. városi világfórumon, amelyet idén Bakuban rendeznek. A megnyitót követően Vucic beszédet mond a házigazdák, az ENSZ vezető tisztviselői, kiemelkedő globális vállalatok képviselői, valamint a fenntartható fejlődés területén tevékenykedő vezető globális civil társadalmi szereplők előtt, közölte a szerb elnök. A szerb államfő látogatása alatt kétoldalú megbeszélést is folytat majd Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnökkel. Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket május 21-én csütörtökön a Szegedi Borfesztiválra, amely idén 11 napig tart. Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményét az idén 30. alkalommal rendezik meg. A fesztivál idén a megszokottnál egy héttel később, éppen Szegedváros napján, május 21-én kezdődik. Minden nap szól majd a jazz és a blues, de lesznek a pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Péntekenként és szombatonként hajnali 2-ig DJ-k színesítik a zenei kínálatot. Természetesen idén is rendeznek borversenyt. A jubileumi év fontos változása, hogy a domtéri kavalkád már a nyitó hétvégén elindul. Május 22-e és 24-e között színpadra lép többek között a Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi és a Bagosi Brothers Company is. A koncerteket pedig látványos tűzijáték és éjszakai bulik követik.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van. Délután nyugat felől megszűnik a csapadék, majd a nap végén és az éjszaka folyamán részleges felszakadozás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csupán 13 fok lesz Vajdaságban.
2: Aktuális.
5: Aktuális.
3: Érdekes.
5: Érdekes.
3: Hallgasson bennünket
2: a Régió Rádió hullámain is.
5: A Régió Rádió hullámain is.
6: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: És már is a 20-as sorszámú felvételnél tartunk, a Hóvirág duótól a Nagymami lesz hallható. Kelebiára Béres Lénának első gyónására gratulál nagymamája, Béres Gizella, a családnak jó szórakozást kíván. Völgyesre Bontovics Erzsébetnek kellemes vasárnapot kíván unokája Dávid. Topolyára a drága nagymamának, Csifcsák Valériának születésnapjára gratulálnak szerető unokái, Benjamin, Vivien és a kis Lilien. Palicson a legdrágább nagymamát, Lőrinc Ildikót közelgő születésnapja alkalmából szeretettel köszönti pici unokája Zoé szüleivel. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének nagyon boldog 92. születésnapot, további jó egészséget, kitartást kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Mély kútra a kedves maminak szeretettel szóljon a dal, szép vasárnapot kíván neki, millió puszit és ölelést küld öcsi.

Ludasra Farkas Katalinnak küldi a nótát testvére Erzsébet és párja József. Eti mamának nagyon boldog szülinapot kívánnak unokái Roli Tamás, Lóri és Rebeka. A hajdújárási rokonoknak, Ibolyának, Istvának, Andrásnak és Irénkének jó zenehallgatást kíván az Engi család Ludasról. Ausztráliába Fazekas Gazsinak, Esztinek és kedves családjaiknak kívánnak jó zenehallgatást, szép vasárnapot, kellemesen eltöltött új hetet. Ezt kívánja igaz testvéri szeretettel Jani Sógor és Viki Svédországból. Szabadkára Moncsák Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból.

Következő felvétel Nelly kérésére szól, továbbá Csantavérre, Anitics Juliskának erőt, egészséget és megnyugvást kíván barátnője Magdi. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki szerető gyermekei és unokái. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván, László hazafelé tartva Kanadába. Topolyára édesanyjának, Csizmadia Erzsébetnek szól a felvétel, szeretett lányától, Pavlukovics Szilviától Németországból, aki Anti bácsinak is küldi. Maghetesre Irmának és párjának Istvánnak, továbbá Ellának és Anitának jó étvágyat kíván az ebédhez, sok boldogságot és minden jót, a kis csapatnak jó munkát kíván Marika.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

szoknom. Horgosra Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának szép napot kíván a Varga család. Röszkére Kormányos Zsuzsikának ezzel a dallal kíván jó egészséget, kellemes zenehallgatást Mónika és a család többi tagja. A rádió kis csapatának szép vasárnapot köszönjük viszont.

Kumbajára Derva Derics Milánnak névnapja alkalmából küldi a dalt és köszönti keresztanyja és Ádám bácsalmásról.

0: A rádió dolgozóinak nagyon szép napot kíván egy hű hallgató, Erzsike. Nagyon szépen köszönjük, és önnek pedig kellemes rádiózást.
1: Ajú!

Topolyára Szabó Eszternek szép vasárnap délutánt kíván nővére Rózsa. Hajdújárásra Ibolyának és Istvánnak szép vasárnapot és jó egészséget kívánnak a ludasi rokonok. Rózsa kérésére is szól a nóta. Továbbá Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, további jó egészséget kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Aki a

Szabadkára Rózsának jó egészséget kíván Eszter. Zentogunarasra Bencének és Katinak egy életre szóló boldogságot kíván Kopasz Deján, Tamara, Luca és a kis Léna. És Eszter kérésére is szól a nóta csokor.

0: de bort!
1: Cserháti Zsuzsa és Horváth Attila felvétele Erika kérésére szól, továbbá szép vasárnap délutánt és tartalmas hetet kíván Károlynak, Eszter.

0: Szabadkára, Florek Rozikának vidám rádiózást és jó egészséget kíván barátja Pista. Szabadkára Danyi Erzsébetnek küldi a nótát Tibi, aki őt mindenkinél jobban szereti. Szegedre Pap Tamásnak és Borbé Annának esküvők alkalmából gratulálnak keresztszülei Magyar Kanizsáról és sok boldogságot kívánnak. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Édesanyjának, Tari Máriának nagyon szépen köszöni a vasárnapi finomabbnál finomabb ebédeket, valamint húgának, Mónikának, férjének Gábornak és unokaöccsének Bencének, valamint a stábnak kellemes hétvégét és kellemes időtöltést kíván Péter.
1: Ne hagyd el soha.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztatta a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik, egészen május 31-éig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Az illetékesek arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorkerékpárosokra, csökkentsék a sebességüket a zebrák közelében, valamint azokon a helyeken, ahol nagyobb a gyalogos forgalom, például a piacoknál és a bevásárlóközpontoknál. Az invázió óta a legnagyobb ukrán dróntámadás történt Oroszországban, 3 halottja is van a Moszkva körzetét ért támadásnak, közölte Oroszország. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében megerősítette a támadást, és azt írta, az ukrán nagy hatótávolságú szankciók elérték Moszkva környékét. Telegram bejegyzésében Moszkva megye kormányzója pedig arról tájékoztatott, hogy egy nő meghalt, miután találatért egy magánlakóházat az orosz főváros peremén, további 2 ember pedig egy közeli faluban vesztette életét. A beszámolók szerint ez az egyik legnagyobb dróntámadás, amelyet az ukrán erők hajtottak végre azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját. Megöltek egy 19 éves ételfutárt Horvátországban, a gyanúsított szökésben van. A horvát rendőrség nagy erőkkel keresi azt az 50 éves férfit, aki a gyanú szerint lőfegyverrel lőtt rá egy 19 éves ételfutárra. A fiatalember a helyszínen belehalt sérüléseibe. A horvát sajtó információi szerint a gyanúsított a 90-es években már elkövetett egy gyilkosságot, amiért le is ülte a börtönbüntetését. Fehérbe borult a táj Kopaonikon, mára a hóvastagság elérte az 1 cm-t. A hegyvidéken annak ellenére, hogy május van, havazik. Jelenleg 2 fok van Kopaonikon, ködös és szeles az idő.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, Vajdaságban a délután folyamán megszűnik a csapadék, majd a nap végén és az éjszaka folyamán részleges felszakadozás várható. Hétfőn és kedden már kitisztulhat az ég, napsütéses időszakokra is van kilátás.

0: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
1: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: És már is folytatjuk a 34-es sorszámú felvétellel hajdújárásra Margit Ibolyának közelgő névnapja alkalmából. Gratulál és küldi a nótát testvére Erzsébet és párja József. Sógornak Istvánnak jó zenehallgatást kívánnak.

Horgosra Varga Máriának és kedves családjának jó egészséget kíván Erika és Zoli. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Topolyára Becskei Gizellának szép vasárnap délutánt kíván Cunka. Margit néni kérésére is szól a nóta csokor. Továbbá Fábián Máriának születésnapjára gratulál barátja Mennyi. Bács szülősre, drága dédunokáinak, Lolikának és Hugicájának, Lilikének jó egészséget kíván nekik, aki őket nagyon szereti, mamájuk és a batyus. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, további jó egészséget kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán Gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Kumbajára Kőhegyinné Margitkának jó egészséget, szép vasárnapot kíván Irén. Bács szőlősre Szenyériné Erzsikének sok boldog születésnapot kívánnak a klubtársak Marika, Margitka, Évi, Kati és Erzsi. Szabon!

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: ezt a levelet írom. Már lehet, hogy elindultál felé. És talán a következő percben már magamhoz szoríthatlak én.
1: Rózsák!

Margit néni kérésére szól a következő nóta, továbbá Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kíván. Bácsalmásról Gizi és Ádám. Tapolcsányi Jani sógornak és testvérnek szeretettel kívánnak kellemes rádiózást, jó étvágyat a finom ebédhez és jó pihenést. A család többi tagját is üdvözlik. Ezt kívánják a messzi távolból Esztike és Gazsi.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat, és fali órákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat, és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámokon lehet, tehát 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
0: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú felhívás.
2: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának kellemes vasárnap délutánt kíván anyósa Erzsi és Anti. Margit néni kérésére is szól Zárai Márta felvétele. Robinak szép vasárnapot kíván Hermina a távolból. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nászasszonya. Üdvözlet a kis csapatnak, és kívánunk kellemes szép vasárnapot. Igaz szeretettel tovább szeretném férjemet, Tapolcsányi Jánost köszönteni, kívánok neki jobb egészséget, kitartást a mindennapjaiban, aki őt nagyon szereti, szerető felesége Viki, és Piroska kérésére is szól a dal.
1: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán, lassan fény dereng, és az órán pereg.

Orvosra Varga Máriának és családjának küldi a nótát Varga Erzsébet Kanizsáról. Köszöni szépen Irma és Ella barátnőinek a szép dalokat, és hogy gondolnak rá, minden jót kíván nekik barátnőjük, aki nagyon szereti őket, Marika. Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

Szabadkára Zsuzsannának és édesanyjának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván. Veronika és családja Németországból. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt és sikeres jó munkát kíván Paróczi Veronika. Nagyon szépen köszönjük, önnek is a legjobbakat kívánjuk.

Kishegyesre idősebb Losonczy Imrének kellemes vasárnapot kíván Eszter. Szabadkára Braskó Rózsának nagyon szép vasárnap délutánt kíván barátja Imre. És Eszter kérésére is szól a nóta csokor.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Elektronápon, a legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik, egészen május 31-ig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Az illetékesek arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorkerékpárosokra, csökkentsék a sebességüket a zebrák közelében, valamint azokon a helyeken, ahol nagyobb a gyalogos forgalom, például a piacoknál és a bevásárlóközpontoknál. Megtalálták azt a járművet, amelyről azt gyanítják, hogy a meggyilkolt AN holttestének szállítására használták, erősítette meg a bűnügyi rendőri igazgatóság és a belgrádi főügyészség. A járműben sósavval teli palackokat, vérnyomokat és sebészeti kesztyüket találtak. Alexander Vučić államfő tegnap sajtótájékoztatót tartott az üggyel kapcsolatban, ahol elmondta, egyelőre nem találták meg a holttestet. AN május 12-én tűnt el, utoljára egy étteremben látták. Meggyilkolása miatt 10 személyt őrizetbe vettek, köztük a volt belgrádi rendőrfőnököt is. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az ebola új fajtája miatt. Az új gócpont a Kongói Demokratikus Köztársaság. Ez egy másféle vírus, mint ami a korábbi járványokat okozta. A térségben 245 gyanús esetet és 80 halálesetet regisztrált a szervezet. A vírus testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján vagy bőrsérüléseken keresztül terjed. A korai tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás. A WHO szerint az ebola átlagos halálozási aránya körülbelül 50%.
4: Sport.
5: Sorsdöntő kiki mérkőzést játszik ma délután a magyar és a szerb férfi kézilabda válogatott Veszprémben. A párharc első mérkőzését a szerbek nyerték Nisben 2 gólos különbséggel 31-29-re. Sok kalkuláció nincs, a szerbek célja, hogy megőrizzék az előnyt, a házigazda magyaroké pedig, hogy ledolgozzák a hátrányt. A tét nem kicsi, a Jobbik csapat kijut a világbajnokságra. Vajdasági szempontból külön érdekesség, hogy 3 adai kötődésű játékos is szerepel a két csapatban. Uros Borzás a szerb, míg Zorán Ilicje és Pergel Andrej a magyar keretet erősíti. A mérkőzés 17 óra 30 perckor kezdődik.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, Vajdaságban a délután folyamán megszűnik a csapadék, hétfőn és kedden már kitisztulhat az ég, és napsütéses időszakokra is van kilátás.

0: a régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.
2: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor egymást szeretni nem szabad.
1: A Kanadai Magyar Szorgos Társaságnak kellemes vasárnapot és tartalmas jövő hetet kívánnak a szabadkaiak.

Máté Péter dala Nelly kérésére szól, továbbá Csantavérre Madár Rozáliának és Madár Róbertnek. Kellemes vasárnap délutánt kíván Odisszej és Daniella Kupuszináról.

A következő zeneszámmal minden kedves hallgatónak szép vasárnapot és napsütéses jövő hetet kíván egy állandó hallgató, Erzsike, aki Nász asszonyának Katónak is szép napot kíván.

És elérkeztünk az utolsó felvételhez. Kanizsára drága édesanyjának, Varga Erzsébetnek és párjának Józsefnek jó egészséget kíván lánya Erika. Csantavérrel Madár Rozáliának és Madár Róbertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Odisszej és Daniella Kupuszináról. Szabadkára Sinkovics Veronkának és apró Gizellának szép vasárnap délutánt kíván barátnőjük Rózsa, Dezsőnek is szép napot. Maghetesre Győri Vajda Rózsának és férjének Bélának köszöni a vendéglátást nővére Otilia. Ruszki Máriának boldog születésnapot kíván Anti. Szegedre keresztfiúknak, Tamásnak és Annának esküvők alkalmából sok boldogságot kíván keresztanyja, keresztapja és keresztestvérei Kornél, Sarolta és Helena. Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Bács szőlősre Paska Istvánnénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjainak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Bajusz Mária küldi a következő dalt azoknak, akik felköszöntötték születésnapja alkalmából. Ezzel a dalcsokorral drága barátnőinek, Marikának és Irmának szép vasárnap délutánt kíván, és sok puszit küld Ella. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Budapesten Simon Istvánt szeretné köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki és jó egészséget, fiai Kevin és Patrik, valamint Kisszálláson Gyarmati Károlyt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki és jó egészséget, szép napot, Isti, Patrik és Kevin.

csendes kis angyalom. Így akarok, úgy akar, nem akarsz szeretni a kalambon. Én a szülemet cserébe senkinek sem adom, azzal takargatom be a csendes kis angyalom. Így akar, úgy akar, nem akar.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. A folytatásban a híradóig zenei válogatást hallhatnak, majd azt követően is. Utána 18.30-tól a mesés percekkel várjuk a hallgatókat, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó vételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Grösit Dániel, Nikolics Martin, Sóti Tamás, Váradi Valentin és Búzás Zsuzsanna. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Kalapomnál...

hadd hogy még áll a világ kilukott, a bársony nadrág kilukott, és nagyon nőtt a luk rajta. Gyere rózsán, gyere eszti, egy takaros falka tenni, hogy ne nyőjön nagyobbra a luk rajta. Hey.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain. Jótékonysági bazárt szerveztek Szabó Szanella gyógykezelésének támogatására, valamint falunapot és templombúcsút ünnepelt Torda. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik, egészen május 31-éig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Az illetékesek arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorkerékpárosokra, csökkentsék a sebességüket a zebrák közelében, valamint azokon a helyeken, ahol nagyobb a gyalogos forgalom, például a piacoknál és a bevásárlóközpontoknál. Megtalálták azt a járművet, amelyről azt gyanítják, hogy a meggyilkolt A.N. holttestének szállítására használták, erősítette meg a bűnügyi rendőri igazgatóság és a belgrádi főügyészség. A járműben sósavval teli palackokat, vérnyomokat és sebészeti kesztyűket találtak. Alexander Vučić államfő tegnap sajtótájékoztatót tartott az üggyel kapcsolatban, ahol elmondta, egyelőre nem találták meg a holttestet. A.N. május 12-én tűnt el, utoljára egy étteremben látták. Meggyilkolása miatt 10 személyt őrizetbe vettek, köztük a volt belgrádi rendőrfőnököt is. Jótékonysági bazárt szerveztek a Szabadkai Lóversenypályán Szabó Szanella gyógykezelésének támogatására. Az egyes típusú cukorbetegséggel küzdő kislány márciusban már átesett egy törökországi őssejtkezelésen, azonban az orvosok további terápiát javasoltak számára. A családnak azonban még több ezer euróra van szüksége az újabb úthoz, ezért fogott össze a közösség. Csernai Panna riportja.
7: A jótékonysági rendezvényen főtt ételekkel, süteményekkel, különféle termékekkel várták az érdeklődőket. Sokan érkeztek azért, hogy vásárlásokkal vagy felajánlásaikkal segítsék a családot. Hódi Zoltán, Szabadka.
8: Nekünk, akik akarunk segíteni, nekünk az nem bír sokat tenni, de annak a kislánynak sokat tesz, például 100 dinár is, hogyha semmi más. Hogy eljöjjenek, aki bír, meg szereti a társaságot, és akkor segítsünk a kislánynak a gyógyulásra, hogy júniusban elbírja menni a Törökországba.
7: Szanella családjától megtudtuk, hogy a márciusi kezelés biztató eredményeket hozott, de a teljes terápia még nem ért véget. A következő kezelésekhez továbbra is jelentős összegre van szükség. Szabó Zsolt, Szanella édesapja.
9: Most sokkal jobban van. Önsejt transplantáció volt törököknek. Mi is sajnos Szabadkán még nem gyógyítsak azt, és arra gyújtjuk a pénzt most megint. Más itt 3 dózisra.
7: A júniusi törökországi kezelés összköltsége 24 ezer euró. A családnak eddig 18 500 eurót sikerült összegyűjteni, így már csak 5 500 euró hiányzik ahhoz, hogy Szanella folytathassa a terápiát. Fésűs Zorica, Szanella nagymamája.
10: Összejöttünk, hogy segítsünk neki.
5: és remélem, hogy sikerül összeszedni már majdnem az összeset. Még esetleg, hogyha kevés hiányzik, akkor kérem szépen az összes népet, hogy van SMS 1875 a 3030-ra, ha akarják, fizessenek be, mert nem sok hiányzik már. És a Szanellának az nagyon-nagyon sokat jelent.
7: A hozzátartozók bíznak abban, hogy a közösség összefogásának köszönhetően hamarosan a hiányzó összeg is összegyűlik, és Szanella júniusban újra elutazhat a szükséges kezelésre.
10: A hideg esős hétvége nem rontotta el a tordaiak legnagyobb ünnepét, a templombúcsút és a falunapot, amelyen megemlékeztek a falu újratelepítésének 250. évfordulójáról is. A szombati szentmisén megtelt a Nepomuki Szent János plébánia templom, megkoszorúzták a tordai telepesek emlékkeresztjét, a sportközpontban pedig egésznapos programmal ünnepelték. Kecskés István és Dóró Alembe számolója.
11: Az ünnepi szentmisét Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök mutatta be paptestvéreivel, hálát adva mindazokért, akik az elmúlt 250 évben a faluban éltek, ide költöztek, otthont alapítottak, templomot emeltek, megőrizték hitüket, anyanyelvüket és nemzeti öntudatukat. A szentmise után Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke mondott ünnepi beszédet.
12: Ennyi idő alatt országok és határok változtak meg, nemzedékek váltották egymást, Torda azonban megmaradt. Olyannak, amilyennek szeretjük. Ez nem magától történt, nem csak úgy önmagától értetődő. Ez annak a közösségnek nektek köszönhető, amely a nehéz időkben sem adta fel, amely újra és újra képes volt felépíteni, megtalálni önmagát, kapaszkodót találni a bizonytalan időkben, és közösségként megmaradni akkor is, amikor ez egyáltalán nem volt könnyű.
11: A népünnepé a sportközpontban folytatódott. Ótott Róbert, a tartományi kormány alelnöke szólt az egybegyűltekhez, kiemelve a mindenkori tordaiak lelki erejét az elmúlt 250 év során.
13: Újrakezdések sorát élte meg ez a település, és minden egyes újrakezdésből megerősödve állt fel. Újrakezdés volt az újratelepítés idején is. Újra kellett kezdeni a háborúk után, és újrakezdés volt minden olyan történelmi korszakban is, amikor az itt élőknek újra kellett szervezniük életüket, meg kellett őrizniük a hitüket, az anyanyelvüket és az emberi méltóságukat.
11: Torda újratelepítése 1776-ban indult el, köszönhetően annak a 120 gányú családnak, akik Szeged, Makó, Apátfalva, Dóc, Mezőkövesd, Bánlak, Szőreg, Dorozsma, Szaján, Temerin és Kiszombor környékéről ide költöztek. Dobai János, a tordai helyi közösség elnöke.
14: Ez a 250 év nem volt éppen töretlen, hisz nagyon sok nehézség, gond, probléma, háború, járvány, infláció, elvándorlás, tehát minden ugyanaz ért bennünket is, mint egy más települést is, de azért kitartottunk a 250 év alatt is szívósan, néha nehéz munkával is, de úgy gondolom azt, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy függetlenül attól, hogy volt ennek a településnek már 5000 lakósa is, mert vagyunk egy 900-an, de mi, akik itt maradtunk, megmaradtunk szülőföldünkön.
11: A jubileum alkalmából megjelent a faluba épített kőbevésett és fénybe zárt emlékezet című kötet, amelynek szerzője Mezei Zsuzsanna, a tordaiak klubjának elnöke.
15: Hogyan nézett ki a templomunk? Már nem is emlékszik, csak az idősek, hogy valamikor belülről hogyan nézett ki a templomunk. Az iskolások hányan voltak, nagyon beszédesek azok a képek, például az iskola végén a fényképezkedés, hogy van, ahol 50-60 fiú van csak. Fiú. Nem összesen, hanem fiú és lány osztály, még ott a század elején még a lányok és a fiúk külön osztályba jártak. Úgyhogy a képeket nézve egy összeállt torda, úgymond utolsó 200 éve.
11: Mint minden évben a tordai templom búcsú vendégei voltak a romániai és magyarországi testvértelepülések képviselői is. Újvári László, Balástya polgármestere.
16: A legfontosabb az, hogy a határon túli magyarok, a magyarországi magyarokkal összefogva ugyanis, mindegy, hogy a történelem ilyen szempontból, mindegy, hogy a történelem mit csinált, mi ugyanúgy egy tőről fakadunk, ugyanazok a gyökereink, ugyanazok az erőink, ugyanúgy gondolkodunk, sok mindenben ugyanazok a problémáink is.
11: Az ünnepi műsorban felléptek a Petőfi Sándor Művelődés Egyesület tagjai, volt csirkepaprikás főzőverseny, első alkalommal Tordán bemutatkozott az aradi Intercity zenekar, az est nagy koncertjét pedig a 3+2 együttes mutatta be.
10: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 30. alkalommal tartották meg az Énekelt Versek Zentai Fesztiválját, marketinggel és vállalkozói készségek fejlesztésével kapcsolatban versenyeztek a diákok zentán, és tangóest volt a Szabadkai Zsinagógában. Jönnek a részletek. A jubileumi 30. Énekelt Versek Zentai Fesztiválja ismét összehozta a Kárpát-medence magyar előadóit és költészetkedvelő közösségeit. A rendezvényre Vajdaságból, Erdélyből, Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők, akik megzenésített versekkel léptek színpadra. A fesztivál mára a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb és egyetlen folyamatosan működő énekelt vers fesztiváljává vált. Horváth Kátai Orhidea és Dudás Dániel tudósít.
17: 30. alkalommal rendezték meg az Énekelt Versek Zentai Fesztiválját, amely mára a Kárpát-medence és a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb, folyamatosan működő énekelt vers fesztiváljává nőtte ki magát. A rendezvénynek idén is a Zentai Művelődési Ház adott otthont, ahol Vajdaságból, Erdélyből, Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők. Kerényi Ádám.
18: Ugye 3 verset kellett előadni ezen a fesztiválon, 2 kötelező vers volt, és egy szabadon választott. A kötelező verseknél ugye, hát ott nem volt választási lehetőségünk, de szerencsénk nem nagyon, nagyon dallamos és nagyon ritmikus vers mind a kettő. Úgyhogy igazából adta magát a témák megszületése.
17: A fesztivál idei kötelező költői Beszédes István és Verebes Ernő voltak. A résztvevőknek 3 megzenésített verssel kellett színpadra állniuk, egy beszédes, egy verebes verssel, valamint egy szabadon választott költeménnyel. Beszédes István egyik korai, a 80-as években született verse különleges kihívást jelentett a zenészek számára, ugyanakkor a költő szerint nincs megzenésíthetetlen vers.
19: Eszembe jutott ez a vers, és készítettem egy dalváltozatát, és most erre a fesztiválra ezt a dalváltozatot adtam, azért, mert tehát ez a második részvételem, mint kötelező költőnek ezen a fesztiválon, és amikor az első versemet elkészítettem a fesztiválra, akkor azt is megpróbáltam megzenesíteni, tehát teszteltem, hogy olyan feladatot adok el a zenészeknek, ami teljesíthető.
17: Az elmúlt 3 évtized alatt nem csak előadások és dalok születtek, hanem barátságok, közösségek és emberi kapcsolatok is. A szervezők szerint a fesztivál egy olyan találkozási ponttá vált, ahol a résztvevők megismerhetik Vajdaság kulturális értékeit, költészetét és közösségi életét. Baráth Hajnal Anna, szervező.
20: 30. alkalommal kerül megszervezésre az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja, amely a Zentai Zinterév Együttes és a Kaláka Együttes nagyfokú támogatásának köszönhető, és annak, hogy az akkor igazgató Hajnai Jenő 1995-ben úgy döntött, hogy ez egy olyan nyitott közösségi zent, hogy érdemes itt egy Énekelt Versek Fesztiválját szervezni, és azóta elmondhatom azt, hogy Kárpát-medencei szintűvén nőtte ki magát ez a rendezvény.
17: A jubileumi fesztivál gálaműsorának díszvendége a Kaláka Együttes volt. A szakmai zsűriben pedig Radványi Balázs, Verebes Ernő, Török Máté és Beszédes István foglalt helyet. A rendezvény fődíja 25.000 dinár volt, az első helyezett pedig fellépési lehetőséget kapott a fesztivál gálaműsorában. A rendezvény ünnepi megnyitóján Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke hangsúlyozta, a kultúra nem csak szórakoztat, hanem közösséget is épít.
21: A Magyar Nemzeti Tanács egyik legfontosabb feladata a nemzeti identitásunk erősítése, az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat és az anyanyelvű tájékoztatás révén. Az Énekelt Versek Zentai Fesztiválját ezért minősítettük kiemelt jelentőségű rendezvénynek, amelyet minden évben támogatunk, hiszen olyan értékeket közvetít, amelyek nem csak gazdagítják, hanem meg is tartják közösségünket.
17: A vers mindenkihez másképp szól, mégis képes összekötni a generációkat, közösségeket és a Kárpát-medence magyarságát. A Zentai Fesztivál 30 év után is bizonyítja, hogy a megzenésített költészetnek ma is van közönsége, ereje és jövője.
10: Zenta adott otthont a marketing kihívás elnevezésű versenynek is, amelyen középiskolások vehettek részt. A megmérettetés a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Prosciencia Naturé Alapítvány szervezésében valósult meg. A verseny célja a marketing és a vállalkozói készségek fejlesztése, Fejős Ornella tudósít.
0: Ebben az évben 13 csapat nevezett be a megmérettetésre, amelyek szinte egész Vajdaság területéről érkeztek. A diákoknak 2-3 fős csapatokban egy új innovatív terméket, fogalmat kellett kidolgozniuk. Szaniszló Dominik és társa Vladiszávjevics Szabolcs az Óbecsei Műszaki Iskolából, valamint a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolából érkeztek. Először vettek részt a versenyen, és a gyerekek számára fejlesztettek ki vitamint. Vladiszávjevics Szabolcsot hallják.
1: Ez egy 100 ml-es üvegben kapható gyermekeknek szánt immunerősítő, amely tartalmaz gyümölcsöket, mézet, kurkumát és gyömbért.
22: Mennyire volt nehéz ezt összeállítani, aztán kivitelezni?
1: Hát nem volt a legkönnyebb, de nem is a legnehezebb.
0: A versenyre benevező csapatokat mentoraik kísérték el, akik szakmai tanácsokkal látták el a diákokat a feladatok során. Az iskolák több héten át készültek a versenyre. Petyerics Szabina, a Szabadkai Vegyészeti Technológia Iskola szaktanára.
23: Most második alkalommal, tavaly volt az első ilyen verseny, és a diákok nagyon szeretettel készültek a versenyre, és már várták a következő versenyt, úgyhogy már így az év elején már tudtuk körülbelül, hogy mivel szeretnénk készülni erre a versenyre, és akkor már akkor kezdték összeválogatni az anyagot, meg kutatásukat kezdtek.
0: A marketing kihívás verseny célja, hogy a diákok megtanuljanak csapatokban dolgozni, és az új, a kornak megfelelő gondolatmeneteket kidolgozni, amely új termék, szolgáltatás megtervezését és kivitelezését foglalja magába. Muhi Béla, főszervező.
24: Tehát minden csapat egy olyan terméket vagy szolgáltatást talál ki, amelynek kivizsgálja versenytársait, kivizsgálja a piaci lehetőségeket, kivizsgálja, hogy lehet azt a terméket pozícionálni, bevezetni a piacra, megtalálni azokat a vásárlói szegmenseket. Tehát egy ilyen gondolatmenet alapján találtuk ki ezt a versenyt.
0: A vajdasági középiskolák mellett két erdélyi csapat is bemutatta kidolgozott tervét, amelynek ismertetése az online tér által valósult meg. A legjobb csapatok pedig ajándékban részesültek.
10: Hegedű és harmonika hangja töltötte meg a Szabadkai Zsinagóga épületét szombat este, különleges tangóest várta a közönséget tele szenvedéllyel, érzelemmel és időtlen dallamokkal. Az esős időjárás miatt a Tangó a Parkban című zenés estet a Zsinagóga épületében tartották meg, ahol a hallgatóság Astor Piazzolla és a tangó irodalom legismertebb szerzőinek műveiben gyönyörködhetett. Csernai Panna riportja.
25: A tangó szenvedélyt, érzelmeket és történeteket hordoz magában, amely a 19. század végén született Argentínában. Az évek során az utcák világából a koncerttermekig jutott, és mára az egész világon ismert műfajjá vált. A Szabadkai Zsinagógában szervezett koncerten a közönség a klasszikus tangóktól egészen Astor Piazzolla újító drámai hangzásvilágából is kapott ízelítőt. Losonc Ella, Szabadka.
26: Előadó művészeket már ismerem az előző itt vendégszereplésükből, és hát mindig örömmel jövök, mert tényleg itt olyan szépen megszervezik, és olyan színvonalas szokott lenni minden esemény, ami itt történik, hogy kár elmulasztani.
25: A koncerten Bognár Georgina harmonika művész és Zsiga Pál hegedűművész lépett fel. Zsiga Pál hegedűművész.
27: Tangóban valójában minden érzés megvan. Természetesen én klasszikus zenész vagyok, ugye, de viszont itt a tangóban egy kicsit azért el tudjuk engedni magunkat, és kicsit sajátosan is elő tudjuk adni, és itten be tudjuk mutatni azt a temperamentot, azt a tüzet, vagy azt a bánatot, vagy azt az örömöt, amit ezek a tangók megiklettek.
25: Bár az eredetileg szabadtérre tervezett koncertet a rossz idő miatt végül a Szabadkai Zsinagóga falai között tartották meg, az érdeklődés így sem maradt el. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga alapítvány koordinátora.
28: A zsinagógában megrendezésre kerülő hangversenyeknek mindig nagy a visszhangja, és mindig nagy az érdeklődés. Azt gondolom, hogy a zsinagóga varázsa elsősorban az, ami vonza az embereket, a másik pedig az, hogy kialakult egy komoly hangversenypublikumunk, és ez a hangversenypublikum már felismerte azt, hogy a zsinagóga hangversenyei mindig magas színvonalúak, mindig igényesek, és mindig olyan valamilyen értéket képviselnek.
25: Egy estére Buenos Aires hangulata költözött a szabadkai zsinagóga falai közé, ahol a tangó szenvedélye, melankóliája és temperamentuma is megelevenedett.
2: Sport.
10: Hiába vezetett, mégis kikapott a TSC labdarúgó csapata a Superliga alsóházi rájátszásában a Radnicki-Nistől, így a jövő hétvégén az utolsó fordulóban dől el, hogy sikerül-e kiharcolnia a bennmaradást. Az első játékrész hajrájában Petrovic juttatta vezetéshez a TSC-t, a szünet után azonban a nisiek fordítottak. A Radnicki a diadallal bennmaradt, míg a TSC sorsa az utolsó fordulóban dől el, amikor Tomislav Szivic együttese az IMT vendége lesz. Ha a topolyaiak nyernek idegenben az új belgrádiak ellen, akkor megőrzik helyüket a Szuperligában. Ha viszont döntetlent játszik vagy kikap, akkor más csapatok eredményeitől függ majd a topolya sorsa. A Szuperligából a négy utolsó helyezett esik ki. Palágyi Szabolcsot, a TSC vezérigazgatóját hallják.
3: Nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magunkat, saját magunkat hoztuk ilyen helyzetbe, és ha akarunk valamit elérni, illetve bent akarunk maradni, akkor hát marad egy világbajnoki döntőhöz mérhető mérkőzés, ami azt mondom, nem megnyerhető, de hogy nem lesz könnyű, az biztos.
10: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van, Vajdaságban a délután folyamán megszűnik a csapadék, hétfőn és kedden már kitisztulhat az ég, napsütéses időszakokra is van kilátás. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Maráci Barabás Mónika várja önöket friss hírekkel. Kellemes napot, további szép hétvégét kívánok önöknek, a viszonthallásra!
4: Hírek, riportok,
5: ráadásként régiós slágerek.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
8: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
9: Miért?
8: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
7: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
8: Írassa gyermekét magyar osztályba.
12: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
7: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenei hullámosszám.

0: reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: Reklámot hallottak.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
8: Mert ami jó, az jó.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük.

0: Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoszerv.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Reklámot hallottak.
4: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Görögünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Retro Kavalkád.
4: A 107,1-et.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
0: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények, táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
7: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A retro kavalkát hozza régi dalokkal.
4: A 107,1 MHz.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Legnagyobb magyar slágerei.
2: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk.

0: Régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: szól ránk a házmester.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. Ma folytatjuk Szél Jankó történetét, melyben Sünit talál a kertben, de sikerül elijesztenie hosszú-hosszú időre. Na de ami utána történik, hát az lesz száma meglepő. Gyertek, járjunk utána. Fogadjátok szeretettel a szerzőt, Toma Viktóriát.
1: A sünmalac. Késő délután volt, és Szél Jankó szokásához híven éppen délutáni sziesztáját töltötte. Az ablakban üldögélve figyelte a járókelőket. Ilyenkor a legcsendesebb a ház, anya bébi babát altatja, apa dolgozik, Zsüninek és Bőszinek pedig csendben kell lenniük, nehogy megzavarják kis testvérük álmát. Szél Jankó épp hogy csak feltápászkodott délutáni sziesztájából, és álmosan lemászott az ablakból. Zsüni és Bőszi a kirakóval szöszmötöltek a sarokban, és mivel Szél Jankó nem szereti a puzzle-t, úgy döntött, sétál egyet. Amikor kilépett az udvarra, különös hangokra lett figyelmes a szederbokrok közelében. Valami furcsa szuszogást hallott. Hegyezte a fülét, vajon honnan jön ez a furcsa nesz? Egyszer csak valami megmoccant a szederindák tövében. Szél Jankó közelebb lopakodott.
2: De hiszen ez egy sündisznó,
1: kiáltotta vidáman, majd rögtön el is hallgatott, mert a kis állat a hangra összegömbölyödött. Biztosan nagyon megrémülhetett szegényke. Szél Jankó lassan hátrált, majd mikor úgy gondolta, elég messzire került a sünitől, és nem ijeszti meg, ha hirtelen mozdulatot tesz, sarkon fordult és beviharzott a házba. Azt a felfordulást, amit ezután csinált, el sem tudjátok képzelni. Gyerekek, gyerekek, óbégatta, egy sündisznó, sündisznó a szedresben, gyertek gyorsan, ilyet még nem láttatok. Zsüni és Bőszi épp a Pinokkiós kirakóst rakták, és el sem tudták képzelni, mitől ilyen rettentően izgatott Szél Jankó. Kirohantak az udvarra, hát látják, amint lábújhegyen a szederbokrok felé lopakodik, és még mást is láttak ám. Jaj, de édes kis Zsüni, kiáltott Zsüni, aki már tavaly nyáron is látott sündisznót, amikor mamival a virágos kertben kapálgattak. Most is azonnal, még az ajtóból kiszúrta a kis tüskést. Bőszi nem értette, hogy mi történik, ezért Zsüni kézen fogta és csendben a szedreshez vezette, egészen közel a sündisznóhoz, hogy a kisfiú is jól szemügyre vehesse. A Zsüni meg sem mozdult, annyira megrémült szegény. Sünmalac, suttogta Bőszi izgatottan. Mi az, hogy sünmalac? Értetlenkedett türelmetlenül Szél Jankó. Zsüni azonban tudta, mit ért ez alatt kisöccse, és nevetve magyarázta Szél Jankónak. Kis sündisznó, vagyis sünmalac. Jaj, Bőszinek muszáj mindennek valami más nevet adni, dohogott Szél Jankó. A Zsüni közben ijetten szaglászta a gyerekeket. Szél Jankónak megint támadt egy bolondos ötlete. Tudjátok mit? Most menjünk kicsit távolabb, hogy a Zsüni elindulhasson haza. Mi meg csendben utána lopakodunk, követjük a kuckójáig. Akkor aztán minden nap megnézhetjük, mit csinál, és élelmet is vihetünk neki. Zsüni és Bőszi belementek a játékba. Visszavonultak egészen a bejárati ajtóig, onnan figyelték a kis sünmalacot. A Zsüni tett néhány tétova lépést apró lábaival, majd uszgyi, megindult a kert felé. Szél Jankó is a gyerekek utána iramodtak, de a Zsüni nagyon fürge volt. Nézzétek, beszaladt a málnabokrok közé a szomszéd kerítése mellett, kiáltotta Szél Jankó. Szél Jankó, én nem látom sehol, hova tűnt, kérdezgette Zsüni izgatottan Jankót, aki közben bemászott a sűrű bozótba. Hajjaj, valami megszúrta a papsimat, panaszkodott C. Jankó. Biztos a Zsüni, súgta izgatottan Zsüninek Bőszi. A málna bokorban bizony akad egy-két tövis, anya hangját hallották a hátuk mögött. Mit csináltok? Kérdezte anya, aki nem látta a sümmalacot, csak azt, hogy a gyerekei a földön hasalnak a málna bokrok tövében, Széjankó meg a bokorban jajgat.
2: Hol a Zsüni?
1: Kérdezte Bőszi, és már is sírásra görbült a szája. Hol lenne? Elszökött, kedves Széjankó barátunknak köszönhetően. Hogy neked micsoda buta ötleteid vannak, most aztán teljesen elvesztettük a sümmalacot, támadt rá Zsüni C. Jankóra. Á, sündisznót láttatok! Majd holnap is biztos kijön a kertbe sétálni. Én is láttam valamelyik nap, nyugtatta anya a gyerekeket. Most pedig befelé, kész a vacsora. Bőszi és Zsüni lógóorral mentek vacsorázni. C. Jankó pedig összeszurkált popsiját dörzsölgetve ült az asztalhoz. Zsüni mérges pillantásokat vetett felé. Hogy lehet egy világutazó ilyen buta? Tudnia kellett volna, hogy megijesztik a kis tüskést, ha utána szaladnak a kertben. Zsüni még csak 5 éves volt, de egyre többször érezte úgy, hogy jobban tenni, ha nem hallgatna C. Jankóra. Legtöbbször ő meg Bőszi járnak pórul, C. Jankó meg, mint aki jól végezte dolgát, visszamászik az ablakpárkányra és sütteti a hasát. Ezután minden este kiültek C. Jankóval az ajtóba, és ott lesték, várták a kis sümmalacot. C. Jankót kicsit bántotta az eset. Hát így próbált kedveskedni Zsüninek. Türelmesen üldögélt mellette, és nagy kalandjairól mesélt, hogy a kislány ne unatkozzon. Bőszi anyát nyaggatta folyton. Anya, mikor jön? Anya persze folyton megfeledkezett a sünmalacról, mással volt elfoglalva. Kicsoda, Bőszikém? Hát a sünmalac mikor jön? Azt mondtad majd ma? Aggodalmaskodott a kisfiú. Ja, hát biztosan előjön hamarosan, csak a múltkor nagyon megijedt, válaszolt ilyenkor türelmesen anya. Teltek múltak a napok. Egy nyárvégi estén aztán Zsüni motozásra lett figyelmes a szomszédház falának tövében. Intett Bőszinek, közben pedig figyelmeztette, hogy legyen nagyon csöndben. Oda lopakodtak a szedreshez, és volt ám mit látniuk. Ott sorakoztak mind. 1, 2, 3, 4, számolgatta őket izgatottan Zsüni. 1, 2, 4 sünmalac, visította Bőszi. Én tudtam, hogy visszajönnek, mondta elégedetten C. Jankó, és hegyként keresztbe tette a kezét. Anya, gyere gyorsan, kiáltozták a gyerekek. Anya azt hitte, baj van, és ilyetten rohadt ki a kiabálásra bébi babával a karján. Nézd, anya, a sünmalac elhozta a testvéreit, 4 vannak, újjongott Zsüni. A sünmalacok most kiszaladtak a szederbokrok mögül, és szaladtak a kert felé a fal tövében. Bébi baba, ahogy meglátta őket, örömében felsikított és tapsolt a kis kezével. Bébi babának is tetszenek a sünmalacok, mondta nevetve anya. Látod, Zsünikém, nem veszett el a sünmalacunk, sőt, még több sünmalacunk lett. C. Jankó így emlékeztette Zsünit, hogy most már nem kellene rá haragudnia. Hát persze, nem is haragszom már rád egy ideje. Olyan szép történeteket meséltél nekem esténként, amíg a Zsüniket vártuk az ajtóban, mondta Zsüni Jankónak, aztán jól meglóbázta kis pajtás a lógó lábait. Így kedveskedett neki, mert C. Jankó nem szereti a nyálas puszikat, de annál jobban kedveli a kellemes láblóbázásokat.

Szél Jankó kalandjainak sora végtelen, ezért legközelebb egy újabb történettel érkezünk, de amíg nem fújja ide ismét a szél Jankót és a kis családot, addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

valódi hangszín. Valódi hangszerek. Legendás zene.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
0: Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Időtálló slágerek.
10: A 70-es évek magyar kedvencei.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban.
11: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Aranyalbum. 24 karátos lágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Aranyalbum.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Egy legendás lemezanyagát hoztam el önöknek, egy olyan korongét, amelyen a legnagyobb magyar művészek működnek közre. Olyanok énekelnek, mint Melis György,

0: Bilicsi Tivadar, Vámos János, Zárai Márta, Rátonyi Róbert, Csákányi László, Feleki Kamil és mások. Az átvezető szöveget pedig a szintén legendás színművész, a bársonyos hangú Ráda Imre mondja. Jó rádiózást kívánok!
1: Gyere be a mi utcánkba, kedves hallgató! Gyere velünk a Pesti utcákba, a Budai utcákra, az ifjúság macskaköves sikátoraiba, a villanyfényes aszfaltra. Gyere velünk az emlékezésbe. Gyere velünk a valóságba. Gyere velünk a muzsikába, a dalba, amelyből egy régi kis mozi, egy összebújós cukrászda képe, lámpák sárga lángja, és édesanyád felejthetetlen arca fénylik elő.

Valahol álmaidban láttad őt, és most fölényesen mosolyogsz érzelmes álmaidon. Mosolyog, csak mosolyog. Túlélted a nagy szerelmet, nem haltál bele, és milyen kellemes, bizsergető izgalom visszagondolni

0: Mielőtt a dal kezdődik, állapítsuk meg, hogy a Bajza utca sarkán nincs már olyan palota, amelynek gazdája az unatkozó kisasszonyokat várja. A mai romantika sokkal rokonszenvesebb. A fiatal lányokat munka után nem paloták podagrás gazdái, hanem jóvágású fiatal emberek várják.
1: Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha unatkozik,

de adja rátalán a kis kezét. Az ősz is elmegy, jő a csúnya tél. A hóviharban jó egy hű fedél. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota. Kisasszony, ha unatkozik, jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja. Szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony.

0: Következő hívogató viszont maradéktalanul érvényes. Kedves hallgatóm, ha ma kimégy Óbudára, személyesen biztosítlak a tarka abroszról, a változatlanul kiváló kadarkáról, a jó túrós csúszáról és a csiklandó framli muzsikáról.
1: Megsúgom, mit fog látni kis babám, ha egyszer Óbudán, Óbudán jár. Kocsmákban kis lugas és benne száz, egymáshoz boldogan zsívuló pár. Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csúszára, a kert helységben srapli szól, és ott lehet, ha minni jó, az abrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csúszára.

0: Villamoson, autóbusszal, de még autón is nagy futamodás Óbudáról Angyalföldre, ahová most meginvitálunk, kedves hallgató. Járd végig a Váci út és a Lehel út tájait azokkal, akik ott születtek. És Budapest 22. kerületéből még mindig odavágynak vissza.
1: Járom az utam, macska köves utó,

napon, a kakod becsukom, s fütyülve indulok én. Járom az utam, macska köves utom,

Manci, milyen visszhangot ver benned ez a név? Manci. A dal azt állítja, hogy Ajka narancs, hangja harang, hogy holdfényben is napsugaras, és hogy a rózsák elsápadnak tőle. Egy kis pesti lánynak talán kicsit sok, és mégis, mégis Manci, az ifjúság.

Ha szíved elszorul a következő dalnál, kedves hallgató, a párás lesz a szemed, várj utána egy pillanatig, lesz még valami mondani.

hidak a vízbe hulltak, igaz, de valamennyi újra fölépült, és hátukon újra autók ezrei robognak Budára, és újra van nyár, újra van csók, és újra van esküvés. Hasonló mottoja lehetne ennek a régi horvát kerti randevúnak is. A lebontott nyári színkörből ugyan már nem szól a zene, Diréné ifjasszon szobrát is elvitte a bomba, ám most is, ugyanúgy, mint régen, összebújnak itt a szerelmes párok.

amikor Pestre leszáll az éj, nem mindenki alszik. A Gellért-hegyi citadellában például nyársak forognak, rózsaszín húsok pirulnak, sör habzik, muzsika szól, fürge szakácsokkal, pincérekkel, zenészekkel és vidám vendégekkel zsúfolt az étterem. Akit nem csak egy álomhoz vissza Pestre, aki nem tündérálmokat kerget, annak melegen kommentálom a neonfényes pesti éjszakák tündérvalóságát.

0: Kedves hallgató, ha azt hallod, hogy este fess a pesti nő, ördög és angyalő, nehogy mélán elmerengi a múlton. A pesti nő, aki ma serényen elvégzi a dolgát, esetleg a háziasszonyi második műszakot is, este változatlanul friss, csinos, elegáns, ingerlő, szerencsés esetben angyal, bal szerencsés esetben ördög.
1: Este fess a pesti nő, a kicsike száját pesti nő, csak érte remeg, a férfi sereg. Nappal stoppol kort röl, de este úgy fél kilenc körül már táma megint.

sempre. Joille solata putaja. Hajnalban szól a fekkere, istele van már a cekkere, mert nem derogál. Piacon a jár, délre jó ebédet főz, meg szépíti őt a gáz a gőz, mert mindenes is. A kis hamis az égből szállt a földre, a gyönyörű pesti nő. Van úgy, hogy hű, hogy hűtelen, hogy jó szív vagy, hogy szívtelen, mert ördög is angyal ő. Londonban is szép a lét, Bécsben édes minden méd, így van, ez ugye bár. Párizsban a madmazelek, tudjuk, oly bohón szeretnek, velük ez vele jár. A pesti nőknél más az eset, a pesti nőcske az hű, a pesti nőcske.

0: spasmo per di sempre io in la sala da focaia poi non ban solo beccare i stelemon me a teccare per te deruga io troia dire io e bida fus mexipiti utan casa fus per min denesci ma chi sciami così che salto fedre a genere vesti nu valut ma chi vuoi chi telen o io si vi voglio si telen per fyrdo gish angyal ő.
1: Ez a találka évtizedek óta aktuális. Jánost, Jóskát, Jenőt és az egész férfi kalendáriumot csalogatja a kalendárium női köre a Jánoshegyre és kapcsolt részeire. És viszont, hallgassuk most a dalt, amelyben az elmulasztott és a beteljesedett légy ottok emlékezenek.

0: és most a 30-as évek búvalbélelt szerelmese szól hozzánk, aki józanul nem bírja tovább, és akiből züllött lomb csavargó lesz. Csak ugyanez lenne a szerelem.
1: Én átmulatok minden éjszakán, mert elfeledni nem tudom magán. A pezsgő tartja bennem még a lelket, mert józan fejjel

Egy züllött ló csavargó lesz belőlem, de magának ez nem fog fájni már.

0: Ez pedig az örökkévalóság, kedves hallgatóm. A Pesti Liget örökkévalósága, amelyben az élet századunk elején is újjéde nagyszerű volt. És látom vasárnaponként, hogy újjé milyen nagyszerű mai fiataljainknak is. Csak a ligeti fák öregednek. A liget ifjúsága sok.
1: Kis kifli, nagy kifli, szaltangli, sóskifli, egész mit megkapható. És rúghatsz is, nyomhatsz is, lökhetsz is, húzhatsz is, mint ez oly mulattató. Hintában hintázhatsz, vagy lajtól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz, s a torvás virsli mímesét. Ojjé! A ligetben nagyszerű, ujjé, a ligetben jó. Cirkusz, mozgi és ringlis fél, van pedig fejlőer és a serbó. Ujjé, a ligetben oly vidám, ujjé, hogy mulat a nép. Hogyha süt a nap kedves, de esőben nedves, ujjé, a liget de szép. Úgy várom, hogy nyáron majd megjön a párom, és mulatunk jó nagyokban. Mivel kérem a férem, oly lázas a mérem, már

0: hogy mulatan ég. Hogyha kitan a kedvesnye eszébe nedvesnye, az miket teszél.
1: Lehet, hogy a Ruszvurm cukrászda is túlél valamennyiünket fönt a várban, ahogy nemzedékeket éltek túl a bástyák, amelyeknek falai alatt mindig is szerelmes párok suttogtak mézédes titkokat, és nyilván suttogni is fognak, amíg a bástyák fölött holt sétál az égen.

0: Igen, tessék végig sétálni a Váci utca villámló során, autók sem zavarnak, kedves hallgató, séta utca lett belőle. Kirakatai színesebbek, szikrázóbbak, mint valaha. És nem kell olyan laposakat pislogni a szoknyák alól kivillanó bokákra, mint régen. Hiszen a szoknyák java térdig sem ér.
1: Hogyha jársz a Váci utca csillámló során, Váci utca ringó hölgyek imbolygó nyomán, itt is, ott is egyes kislány elkísérni könnyű iskán, mint kacérok és a célod, csak idő kíván. Rájer ott plörőzik, mind a férfit főzik, kiszipelő nagy szemek, szívedettől megremeg, csillogó a gázfény, lépked itten 104, Váci utca, tündérország, ó, be drága vagy!

ott rúgtatsz egy kislány oldalán. Mit csúsz rózsás kis fülébe, már nem is talán. Jártok erre, jártok arra, elsétáltok jobbra-balra, egy üzlethez mégis mindig visszatér a lány. Ott a sok-sok kétszer, nézzük egyszer-kétszer, nézz is meg tracsol is, vissza is megy hadszor is, és megszólal egyszer, nékem óram nem kell, rosszekel is nem kell lornyát, így egy-egy gyűrűt. Váci utcán, Váci utcán, hogyha egyszer végig néz, nem hiába látsz és utcán, csak hogy akkor

0: és ha majd megöregszünk.
1: Szép esténk lesz, ha egyszer majd megöregszünk.

amiről most szól majd az ének, annak valóban a nyoma is eltűnt már. Hol van a csuklós autóbuszok ásatag őse, az emeletes omnibusz? Hol van? A közlekedési múzeumban. És...

0: hangszerek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum.
2: Vasárnaponként 20 és 21 óra között
1: a 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

és éjjel zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: hangszerek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Minden este a 100.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Szabadon.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ha álmatlanság gyötri.
2: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Legendás előadók a 107,1-en.
3: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
4: Nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: 107,1.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Mi feltesszük a kedvenc lemezét.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak. Ahol a
1: 80-as évek dalai szólnak. 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

Nevem megkelek. Estelente megahertzen kedvelem emek zenefelvételeket. Esti koktél. Kedvelem emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: A régi idők slágerei.
1: A 70-es évek kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régi szép idők dalai,
2: minden idők legnagyobb exiuslágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.